ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például állok ki a Max és a Car Keys, amit indítok a rádió egyem.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutil akar menni egy sportesemény betét dalával, akkor kérje fel Sakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betét dalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem téved Sakira. Az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a rádió egy.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy év, ahogy a pályát bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés. Hát 2 éve Kamrádot Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűri tagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai slágra Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex, Kenji, Sam Fed, Loi, a kérdésben pedig Bibi Rexa, a Faithless dallal, a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgős ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék, a Balázsék Weekend-el, jövő héten, hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy gigahőség volt a héten, viszont a minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Jó, egy csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is van, akkor az ilyen. Azóta pedig egymás után hozza jobb-nájobb dalokat, ez a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel 4 előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés. Pár percen belül Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az AI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió X!

Az mai sláger megy, már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a Kamu bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J.Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonnal, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle, az igazi mai slágerek között J.Lo és David Guetta jön, ez a Save Me Tonight.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: egész nyáron két órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi ma is leget hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

legmenő buliba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szélre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva. Minden info erről is a radio1.hu már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam. A Swiss Disco Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight. Itt rá.

0: működjen.
1: Több mint 100 milliárd forintos támogatás érkezhet a gazdáknak. A nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Ma tartják az országos vízipisztoly csatát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köböl Anita a kormányszóvívők közölte, hogy már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát, az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Megkezdődött a magyar gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése, közölte az illetékes minisztérium. A vizsgálat első szakaszában intézménylátogatásokkal, dokumentumok elemzésével és a gyermekvédelemben dolgozó munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel gyűjtenek tapasztalatokat. A program célja, hogy feltárják a rendszer működésének hiányosságait és a fejlesztésre szoruló területeket. A nemzetközi konyhákra fókuszáló ellenőrzés sorozatot indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban azokat a vendéglátóhelyeket érintik, amelyek külföldi nemzetközi ételeket kínálnak. A hatóság tavaly 350 gíroszt árusító büfét és éttermet ellenőrzött országszerte. A vizsgálatok nyomán csaknem 90 esetben indult eljárás. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők egy egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként ma átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen, hajnalra többfelé felfrissül a levegő, de délután 30-35 fok között lesz a csúcsérték.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8-án a Lászlók a névnaposok. Sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig ma ráhogy hozom megállás nélkül. Most a Regál Lilit, a Rádió 1 DJ-t választottam. A legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál

zenéli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövő elején ilyen kellemes 31-32 fok. Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Excent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. És ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelentették. Nagyon komoly. Ez pedig az igazi mai sláger.

0: Rádió Egyen.
1: 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Több szabálytalanságot talált a NAVA Balatonnál. Tart a fesztivál szezon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, hogy a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, hogy milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a Nemzeti Adó és Vámhivatal a balatoni ellenőrzések során. A NAV közel 1500 vizsgálatot végzett, amelyek több mint ötöde figyelmeztetéssel vagy bírsággal zárult. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása volt, de az online pénztárgépek használatával és az alkalmazottak bejelentésével kapcsolatban is találtak hiányosságokat. Egy éjszakai szórakozóhelyen például idén sem jelentették be a biztonsági őröket, annak ellenére, hogy ugyanez tavaly is problémát jelentett. A NAV a nyári szezonban továbbra is fokozottan ellenőrzi a Balaton környéki vállalkozásokat. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Ha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát azért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: A kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken ma a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenhol sok napsütés várható. Elvétve lehet kisebb eső, zápor. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig délután a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap felhőtlen, derült, napos, száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 14 és 20, míg napközben 30 és 35 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy csak igazi mai sláger. Megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell is most. Alex Kenji és a Bumble jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk. Van, amikor Combo néven ad ki dalt, vagy Green Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, hogy az Orange lábot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Javult a helyzet a Paksi atomerőműnél, csak nem 60 embert fogtak el a fővárosi razziákon. Komoly károkat okoz az aszálya kukorica termésben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Javult, de továbbra is nehéz a helyzet a Paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint az erőmű utolsó üzemben lévő turbinája stabilan termel. A Duna vízszintje jelenleg 13 cm-rel magasabb a múlt vasárnap mért értéknél. A következő napokban pedig további több mint 20 cm-es emelkedésre számítanak. A vízszint növekedése ugyanakkor az előrejelzések szerint csak átmeneti lesz. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban már bevált módszereket. A tervek szerint a következő egyeztetésen kiemelten foglalkoznak majd az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. Az együttműködésben Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia vesz részt. A külügyminiszter szerint a mostani válság arra is rámutat, hogy Magyarország szélsőséges időjárási helyzetekre való felkészülésén javítani kell. Csak nem 60 embert fogtak el a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzések során. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedniük kellett. Az ellenőrzések során további 29 embert előállítottak. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott rendőrségi razziák a következő hetekben is folytatódnak. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként ma átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen, hajnalra többfelé felfrissül a levegő, de délután 30-35 fok között lesz a csúcsérték.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ma is sláger megy, köztük pedig most Rádió 1 DJ Regál Lili a fogyadásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a live mixben is, együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi ma is sláger a Dreamin itt a Rádió 1-en, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

jön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának, Kanadába utazott, és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: SMS számunk pedig 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Több mint 100 milliárd forintos támogatás érkezhet a gazdáknak. A nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Ma tartják az országos vízipisztoly csatát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köböl Anita a kormányszóvívő közölte, hogy már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát, az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Megkezdődött a magyar gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése, közölte az illetékes minisztérium. A vizsgálat első szakaszában intézménylátogatásokkal, dokumentumok elemzésével és a gyermekvédelemben dolgozó munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel gyűjtenek tapasztalatokat. A program célja, hogy feltárják a rendszer működésének hiányosságait és a fejlesztésre szoruló területeket. A nemzetközi konyhákra fókuszáló ellenőrzés sorozatot indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban azokat a vendéglátóhelyeket érintik, amelyek külföldi nemzetközi ételeket kínálnak. A hatóság tavaly 350 gíroszt árusító büfét és éttermet ellenőrzött országszerte. A vizsgálatok nyomán csaknem 90 esetben indult eljárás. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők egy egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként ma átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen, hajnalra többfelé felfrissül a levegő, de délután 30-35 fok között lesz a csúcsérték.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége is, nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel is. Nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Meg pedig a Maroon 5 KDB-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-den

Sok igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg, a nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Színre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Swiss Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Feld,

0: jött nem sokára egy újabb nagy kedvenc, Lolitól a Get Lucky. A hírek után ez jön.
1: Tartalmazott. 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Több szabálytalanságot talált a NAVA Balatonnál. Tart a fesztivál szezon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, hogy a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, hogy milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a Nemzeti Adó és Vámhivatal a balatoni ellenőrzések során. A NAV közel 1500 vizsgálatot végzett, amelyek több mint ötöde figyelmeztetéssel vagy bírsággal zárult. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása volt, de az online pénztárgépek használatával és az alkalmazottak bejelentésével kapcsolatban is találtak hiányosságokat. Egy éjszakai szórakozóhelyen például idén sem jelentették be a biztonsági őröket, annak ellenére, hogy ugyanez tavaly is problémát jelentett. A NAV a nyári szezonban továbbra is fokozottan ellenőrzi a Balaton környéki vállalkozásokat. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Ha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, de dehidratált is lehet valaki. Tehát azért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: A kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken ma a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenhol sok napsütés várható. Elvétve lehet kisebb eső, zápor. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig délután a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap felhőtlen, derült, napos, száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 14 és 20, míg napközben 30 és 35 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal! És ilyen nagy kedvencek továbbra is, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió 1 Top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, és ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran, Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bájolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
8: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
7: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
9: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
10: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
11: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
12: Indulsz a fesztiválra. Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
5: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvég

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Javult a helyzet a Paksi atomerőműnél, csak nem 60 embert fogtak el a fővárosi razziákon. Komoly károkat okoz az aszálya kukorica termésben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Javult, de továbbra is nehéz a helyzet a Paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint az erőmű utolsó üzemben lévő turbinája stabilan termel. A Duna vízszintje jelenleg 13 cm-rel magasabb a múlt vasárnap mért értéknél. A következő napokban pedig további több mint 20 cm-es emelkedésre számítanak. A vízszint növekedése ugyanakkor az előrejelzések szerint csak átmeneti lesz. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban már bevált módszereket. A tervek szerint a következő egyeztetésen kiemelten foglalkoznak majd az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. Az együttműködésben Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia vesz részt. A külügyminiszter szerint a mostani válság arra is rámutat, hogy Magyarország szélsőséges időjárási helyzetekre való felkészülésén javítani kell. Csak nem 60 embert fogtak el a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzések során. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedniük kellett. Az ellenőrzések során további 29 embert előállítottak. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott rendőrségi razziák a következő hetekben is folytatódnak. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
2: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként ma átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen, hajnalra többfelé felfrissül a levegő, de délután 30-35 fok között lesz a csúcsérték.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna, Júli, Zsüli,

0: Német vagy magyar, olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy vagy magyar? Gyerekek, csináljuk.
1: Én azt mondom, csináljuk.
0: Nézzük meg. Ez egy halott rovat.
1: De, hogy szeretjük a halott rovatokat.
0: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó, jó emlékek és jó emlékek. Ja, valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk. Direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak. Bár semmi izgi nincs. Igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. Teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon. És megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény vesz.
1: Nagyon furcsa.
0: Sokkal több kellemetlen, és szekunder szégyen érzetek.
2: A hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat.
3: Jó,
1: Laci,
3: le vagyunk tiltva.
0: Az ön által hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
1: Csak sok kéretlen hívás.
3: Azért ez nincs jól a magyar rovatban. Vagyunk gyerekek, hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben tartani.
0: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, ám inkább kudaszba fulladt rovatot továbbra, és kudaszba folytunk, ennek halljátok most.
1: Jó, ki hív?
0: Kit hívunk? Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
1: Mit csinál?
0: Dénesnek hívják, és gyászol.
1: Akkor miért zavarjuk?
4: Halló, tessék!
0: Hello, jó reggel, ciao, Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Zavarhatunk egy pillanatra?
4: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
0: De ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
4: Tibor,
0: szia Tibor! De egy rádióműsorban telefonálunk élőadásban, majd három mondatban szeretnénk megtudni, hogy hogy vagy, milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar.
4: Hát, hogy én nem szeretnék ebben részt venni. Köszönöm szépen a hívásodat.
0: Köszönjük szépen, Tibor.
3: Köszönjük. Boldog karácsony, szia.
1: Hello.
3: Na, de legalább fölvette, legalább
0: alakul
3: beszélt.
0: Alakul a magyar.
3: Nem rossz. Én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
1: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
0: Igen. Igen.
1: Most kire szavazol?
0: A Republikon Intézetből telefonálok. Ön a bizonytalan szavazók közé tartozik. Hadd győzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasi bejött. Oké, okay. Csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit ilyen vékony, ciripelő hangú. Hello, tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
5: Hello, tessék.
0: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdj csokolom.
5: Jó reggelt, tessék.
0: Kezdj csokolom, mi egy élőadásból telefonunk a Rádió című, reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
5: Én Magdi vagyok.
0: Magdi, kezdj csokolom, Magdi. Zavarhatjuk egy pillanatra, Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
5: Hát, hogyha muszáj.
0: Magdi, ha már föltetszett venni, akkor muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Supán ezután érdeklődünk.
5: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam? Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
0: Jú, ez egy nagyon cuki dolog. Milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
5: Hát egy kis fehér kutya, igen.
3: Kis fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
5: Hát, azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném.
0: Nagyon jó.
5: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
0: Hogy legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
5: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
0: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott van hátul a hangjait halljuk, hogy ott van. Üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot
1: kívánok! Mikor mennek a kutyáért?
4: Még ma.
0: Ó, majd kutya lesz akkor. És a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
4: A kutya nem tudja, de gazdája már tudja.
3: És mi lesz a neve a blökinek?
0: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
3: Kis fehér.
0: Na, oké, de milyen fajta?
4: Hokkaidó lesz.
0: Hokkaidó. Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni, nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység. Baranya. Hokkaido, most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes herállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, hú, nagyon szép.
1: Madás
0: nagyon
1: szép tartják kutya. Az anyában Japánban.
0: Ez egy japán fajta, nagyon szép.
4: Most kiderül, hogy ráhozzuk, én nem láttam még.
1: Hogy ez az lesz a meglepetés.
3: Drága egy ilyen kutyus?
4: Hát én azt mondom drága, úgyhogy
3: és akkor igen. Neki van igaza.
0: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
4: Köszönöm.
5: Hát köszönöm, ura, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy kiről van
0: szó. Tetszik rádió egyet hallgatni? Tényleg? A férje hallgat minket?
5: Hát nagyon hallgat, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
3: Na de ő miért nem hallgat bennünket?
0: Igen. Nagyon jó.
1: Mert kutyát keres.
0: Kutya keresés van, jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor is sok boldogságot a kutyához.
5: Hát köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
0: Egy háziállat az egy csomó stresszt elvisz, kedves, aranyos, lehet vele sétálni, programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
5: A férjemet meggyőzték, ezáltal már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, csokolom, köszönjük, szép karácsony, csokolom.
1: Csokolom.
3: Hello.
1: Hát ez akkor már tulajdonképpen megérte. Mi dumáltuk rá őket.
0: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó volt.
3: Igen.
0: Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyen korosztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS falról, hogy teljesen direkt.
3: Éves.
0: Jó, figyeld, oké, azt mondja, hogy...
3: Ez csak egy mondat, amíg föl nem veszi. Gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
0: Néni majd, mint írva néni, a frak után így repül. Nő, abszolút nő, Ibolya.
1: Most le kell tenni a kezéből a...
0: Nagyon siet, hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
3: Ez egész rövid.
0: Mondom, hogy hát azért mondom, hogy nagyon röviden beszélget velünk. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
6: Igen?
0: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk! Egy rádióműsorban telefonálunk, élőadásban tetszik lenni. Itt a Feri, a Juli meg a Balázs. Csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
6: Sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
0: Tessék, hogy dolgozni! Jó egészséget kívánunk, és jó munkát! Csokolom! Dolgozik a magyar, kutyát vesz,
1: és
0: nem veszi föl, hiperventilál és számot tilt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni. Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
3: Most ez megvolt. Na jó, mit mondasz a következőre?
0: Direkt nem mondom be, hogy Csevesi Balázs, jó, nem baj.
1: Nem ér.
0: Hát mindegy.
3: Miért a Balázsékkal terelsz?
0: Friderikus Sándor vagy. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
1: De... Vár.
0: Férfi.
3: Ez női csöngés.
0: Női csöngés, fiatal férfi. Tamás. Irodai dolgozó.
3: Igen, és Híregyházán él.
0: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
1: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
0: Nem biztos. Várj, nem biztos. Oké, tehát hogy jó.
1: De most csörögnie kell.
0: Arra a mentális állapotában kíváncsi vagyok, hogy meg vannak ijedve a telefontól, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában. Én biztos megkérdezném, hogy oké, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, figyel. Férfi csöngés. Férfi.
1: Idősebb
0: férfi. Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz. De félig süket. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt!
0: Kezdj csokolom, egy élő rádióműsorból telefonálunk, te Julia Feri, Sebessén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra?
6: Természetesen.
3: Ez az jó, egy keresztnevet kaphatunk.
6: Zsuzsanna.
0: Kezdj csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
6: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
0: Deszkán?
1: Mit csinál?
6: Igen. Ápolónő
0: vagyok. Tessék csak gyorsan nekünk két mondatot mondani, milyen a reggel, hogy tetszik lenni, hogy telt a november, reprezentatív közvélemény kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
6: Hát szarul?
7: Ez az! Így kell mondani.
1: És miért?
0: Igen, nem erős a dolog? Nem megy most
3: ápolónőként
0: úgy?
3: Ápolónőként fizetés is kevés.
0: Jó, hát lehet másokkal is azért.
3: Mondjuk ez igaz.
6: Ez inkább... magánéleti vonal inkább.
0: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
1: Uh-huh. De van esélye, hogy megoldódjon?
0: Van belőle kirábolás?
6: Nincs.
0: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
6: Igen, így van.
3: Ha megölöd, akkor se.
6: Hát arra van esély, de ápolók nőként nem kínálunk ilyesmit.
0: Valami jó félalkató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
6: Nem, sajnos nem.
0: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot?
6: Hát igen, mondhatjuk.
0: Miben tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Tehát egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, miben lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
6: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
1: Ápolónő hol?
6: Deszki, kardiológia.
0: Kardiológia. Uh-huh.
3: Oké, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
6: Persze.
1: No. Ezért érdemes felvenni,
0: hogy ezt vagy. Ferenc, elkit ismer Szegedet.
3: Még senkit, te fizetett, haver.
0: Há, most már beígértük, ez most már akkor elkérdő.
6: Oké, okay. Én... Balázs jön velem.
3: Várja, sokat kérsz azért.
0: Igen.
3: Nem, bárkivel, akivel igen. Mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát állunk neked.
0: Tessék, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
6: Én benne vagyok.
0: Segítene? Egy kicsit?
6: Igen, jó. Igen.
0: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
1: Legkevésbé vele.
0: Legkevésbé vele, azzal vész, akivel akarsz. És egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
6: De ez most komoly.
0: Ez most komoly. Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztőnk, vágunk, mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsorászok, mindent intézünk.
6: De szuper,
1: úristen.
3: Na,
1: hát sokkal jobb lehet hirtelen ez a szarnak.
0: Ilyen ez a Ferenc, látod? Mindig igen. Más karkába veri a család. Töltok
6: felszok a napomat, abszolút.
0: Na, látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
6: Sokkal jobb kedvem lett.
0: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölvenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked rendben. Csak ki kell válaszolnod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk, hova menjél, és akkor intézünk mindent.
1: Összekatár?
0: Értékhatár? Nincs értékhatár, egy kétfőre, amit tesztek, de leves és előétel
6: ne legyen. Nem csak észágyam van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
0: Nem, itt a...
3: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
0: Jó?
6: Jó.
0: Oké. Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
6: Rendben.
0: 10 után, addig kitartás.
6: Köszönöm.
3: Puszi, hello.
0: Azt hallod, hogy megváltozott a hangjának a tónusa, a hangszíne, jó vagy, a nagyon a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni.
3: Egy kis jó mindig segít,
0: ennyi.
3: Gyerekek.
0: Nem kell több.
1: Hát Laci, a következő,
3: következő random szám egy szegedi étterem legyen, akit rábeszélünk.
0: Aki barter vagy, gyorsan le tudjuk hozni. Nő. Nő. Kicsit idősebb. Nő.
1: Nagymelű.
0: Azt úgy gondolod, azt nem tudom. Nem teszi ránk, beszélget velünk, és...
1: Jó fejlesz. Hát, vagy még sem.
0: Csipogó hangú? Nem.
1: Nem.
3: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
0: Az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
1: Hogy tettél, hogy
3: de milyen csönd volt, senki
1: a föl nem vette. Meg lesz a karácsonyi ajándék.
0: Értjük, Bali, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmaz meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogyan ez most ide. Nem, legyen egy férfi. Nézzük egy férfit, jó? Hát egy férfibe belefutunk. Én most hallok egy vidéki, idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
1: Cigarettás,
0: de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkámban. Igen. Dolgozik a magyar?
8: Hello, tessék, Sós Eszter.
0: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri is, és Sebestyén Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
8: Persze, igen.
0: Kezdj csokolom, Eszter.
3: Eszter fiatal, szerintem.
0: Eszter, hát akkor tegeződhetünk, Eszter.
9: Persze, köszi.
0: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novembered, hogy érzed magad?
9: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
0: Házfelújítás? Dolgozol? Az egy nagy macera azért házat felújítani, az egy nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
1: Hány generálos lépett le közben?
9: Képzeld, egy sem. Sőt, meglepő módon, még amikor egy reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt ez, aki reggel bevilágított az ablakon.
3: Pénzért is kávéért.
9: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
0: De jó.
9: Meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
1: Most fogja fagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
0: Kérjük a telefonszámot. Akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
9: Igen, már a Rommel takarítás fázisában.
0: Rommel takarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész, hogy ho.
9: Délnyugat-Magyarország.
0: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házadat. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol mellette? Mit dolgozol?
9: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
0: Mi a profil? Aztán mindenit. Tehát jó sok mindent csinálsz.
9: Hát nem unatkozom.
1: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
9: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
0: Celebek, mezitlán.
1: Farmadrágos, feléringes.
0: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
3: Dolce Gabbana felirat, dobozkáccsal.
9: Nem igaz, három különböző fa.
0: Három különböző fa. Mi azon szoktunk rögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik nap, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce Gabbana fa változat. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de jó állapotban vagy.
9: Igen, köszönöm szépen. Okay.
0: Örültünk, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
9: Köszi, Balázs. Sziasztok.
0: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírt a falra, hogy mondd be a nevet, de nem akarom. Pont, nem
3: na,
0: nem mondom.
3: Most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
0: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, figyelj, hogy ránk rakjál.
3: Jézus.
0: Te rohadék vagyok, te jós. Jó? Oké, okay, figyelj, mondom neked, mondom, figyelj.
1: Ez férfi.
0: Férfi beszélget velünk.
3: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt olyan, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszélt.
0: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek ki voltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
1: Nagymama.
0: Edit.
1: Igen.
0: Edit. Nagymama. Egy idős, hallasz egy idős nagymamát?
1: Az lesz.
0: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
3: Miből változtattál?
10: Igen, tessék.
0: Halló, jó reggelt!
10: Halló.
0: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk, a rádió, itt a Julia Feri, én Balázs vagyok, zavarhatjuk egy pillanatra csak két-három kérdés erejéig.
10: Ja, persze.
0: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
10: János,
0: tegeződhetünk, János?
10: Persze.
0: János, mi a helyzet? Szeretném megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
10: Végül is próbálok pozitívan állni mindenhez.
1: De nehéz.
0: De nem könnyű. A mai világon ez nem egy könnyű feladat, János, amit válasz, ez nem könnyű feladat.
10: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
1: Na de miben vagy most éppen?
0: Tudhatunk, hogy munka, inkább magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban nem akarunk nagyon konkrétat.
10: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
1: Mivel foglalkozol?
10: Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
0: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönnek?
10: Hát jönnek, csak az árak, amik. Ugye nincs az embereknek pénze.
0: Hát ez igen. Na ez
10: és
0: igen.
10: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
0: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a jégerhez, vagy a vermutoszra, nem csak úgy. Tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz, mi az, ami egy kicsit átlenít a holdponton?
10: Elengedek mindent.
1: A csapat szócsapó.
10: Úgy vagyok vele, hogy kész, leülök, azt nem csinálok semmit.
0: Jó, hát ez jó vagy, hát egyébként egy jó megoldás.
1: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
0: Semmit, csak úgy ülsz.
1: Semmit, csak nézem, ki a fejedből.
10: Sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézést.
0: Nehéz téged akkor jobb kedveleíteni. Jó van, örülünk, hogy beszéltünk. Ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
10: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
0: Kézzel, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat, és teljesen aha, random. Direkt nem jó, hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi!
10: Köszönjük.
0: Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni, de kedves, és pitét süt.
7: Jó forróan,
0: jó pitét süt, én meg forcuk rozza.
1: Bele akarsz egy anyát?
0: Én meg megkóstolod, de te Balázs. Halló?
11: Halló?
0: Halló?
11: Igen?
0: Igen, kezdjük, jó napot kívánok, egy élő rádió műsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavaratunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit. Szia!
11: Igen, szia!
0: Hogy hívnak?
7: Keresztnév.
11: Tibi.
0: Ennyi volt, köszönjük. Hogy... Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz éppen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
11: Én jó vagyok, dolgozok.
0: Mit dolgozol, Tibi?
11: Tetőszigetelés.
0: Tudja a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
11: Tudja, már itt van mellette.
10: Itt van mellettem.
0: A tulaj, illetve a tulaj is? Ő is szigetel?
11: Igen.
1: Olcsósítotok?
10: Fázunk.
0: Hogy hívják a tulaj?
10: Zoli.
0: Zoli. Ott, szia, Zoli.
10: Na.
0: Fia, hello. Átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
10: Hát lehetnék jobban is.
0: És a saját tetőtöket szigetelitek, ez a te házad?
10: Aha,
7: jó. Hát akkor menő vagy, van házad, van pénzed szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
0: Így van, hogy telik a november?
10: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
0: Na, hát ahhoz képest. Na. És akkor most kinek a házába költöztetek
1: be? Önkétes házfoglalok.
10: A szomszédéban.
1: És ők tud róla.
0: 10 éve elköltözött. És hogy telik a november vége? Milyen állapotban vagy egyébként úgy? Mi a helyzet?
10: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
0: De jó arc vagy te, Zoli. De jó arc. És milyen foglalkozás, hogy egyébként, de mit csinálsz?
10: Azt nem árulhatom-e?
0: Az jó, jó van, jó, akkor add vissza még a munkás emberünket egy pillanatra, még őtől elköszönünk. Jó, vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
10: Itt vagyok.
0: Tibi, te még nem mondtad el, hogy hogy vagy így november végén? Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
10: Én teljesen jól vagyok, várom, igen. Csak se kapunk semmit. Ilyába várjuk.
0: Ennyi, kérd meg, persze, Zoli. Persze, kérd meg, Zoli, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi, még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
10: Én még egyedül.
1: És hány éves?
10: Én 23.
0: Ó, Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jó, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
10: Én teljesen jól.
0: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
10: Köszönjük.
0: Szevasztok. Tetőt fed a magyar.
1: Mennyire valószínűtlen, hogy ott állsz fent a tetőn, és egyszer csak megcsörön a telefonod, és ott van hármilyen vihogó teljesen.
0: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
1: Igen.
0: Havonta egyszer, gyerekek, ez abszolút belefér. Ezt csinálni kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Több mint 100 milliárd forintos támogatás érkezhet a gazdáknak. A nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Ma tartják az országos vízipisztoly csatát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köböl Anita kormány szóvívő közölte, hogy már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát, az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Megkezdődött a magyar gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése, közölte az illetékes minisztérium. A vizsgálat első szakaszában intézménylátogatásokkal, dokumentumok elemzésével és a gyermekvédelemben dolgozó munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel gyűjtenek tapasztalatokat. A program célja, hogy feltárják a rendszer működésének hiányosságait és a fejlesztésre szoruló területeket. A nemzetközi konyhákra fókuszáló ellenőrzés sorozatot indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban azokat a vendéglátóhelyeket érintik, amelyek külföldi nemzetközi ételeket kínálnak. A hatóság tavaly 350 gíroszt árusító büfét és éttermet ellenőrzött országszerte. A vizsgálatok nyomán csaknem 90 esetben indult eljárás. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők egy egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként ma átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen, hajnalra többfelé felfrissül a levegő, de délután 30-35 fok között lesz a csúcsérték.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
5: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
6: De mi?
5: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
7: de ez?
5: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
6: Az?
5: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
7: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
5: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ferenc.
6: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hogy ezt nem
7: Budapest
5: tudom megválaszolni.
7: Leteszi a csomagját, és megnézi.
5: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
7: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
5: másodikok lettünk.
7: Látványosság.
5: Másodikok lettünk, így van.
7: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
5: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
7: Használni
5: is tudod, tehát hogy nem csak oda mész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem lehet használni.
7: Nagyon híres.
5: Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
6: De Pesten van? Benne
7: hát ha budapesti?
5: Pest, egészen pontosan Pest.
7: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
5: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
6: Nem, a nagy sörnyitó fenn a Gellérthegyen.
5: Mi a déli, a Deák tér?
7: A Deák tér.
5: Azt nem a Vidámpark gondolod.
7: Nem, hát a Deák téri óriás kert. Nem az. Asszonyja.
6: Akkor nem a nagy sörnyitó fenn a Gellérthegyen.
7: Nem.
5: Nem, mert az látható Budán van.
7: Biztos, hogy nem.
6: Jaj,
7: a
6: mondtam, hogy Pesten van. Pesten? De ugye mindenki a vidéki.
7: 9 körül már velünk lesz.
6: Hát, nem tudom, igen, milyen a cseresznye. De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
5: A vidéki nem tudja, melyik a Pest. A budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat
6: most,
5: vagyunk.
6: Ez most ön aluli volt, mert Pesten. Tehát mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
5: Budapesten belül.
6: Sebestyén Balázsnak hívja.
7: Fölmegyek Pestre.
5: Pesten van.
7: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az, nem gyönyörű, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
6: Pesten van is csalódás.
5: Úgy sem fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
7: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a izéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
5: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet oda jutni.
7: Hogy ne lehetne? Mivel nem lehet oda jutni? Hát ott tesz le a trolli mellett.
5: Rohadjanak ezek meg, ott vannak.
7: Hát azért, mert te béna vagy, édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikációval eljutni A-ból B-be, azért ne
5: benyújtjük. Azért, hülye vagy, azért ne pikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy

0: Igen, nem, szerintem az van, hogy szerintem az nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész, és valószínűleg megüti őket ez a, meg ugye ez az öltöző, meg minden.
1: Azért nem mondanám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
2: Európa igen. Legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom mikor adták, hát 15 körül, vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves. Mi a baj oda?
0: Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
2: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a bokoditamat továbbra is fenntartom, hogy az nagyon durva. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
0: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak, érintetlen természet ízével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
1: És tényleg, így és van.
0: Nekem ez egy ilyen.
1: Miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelen. Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslata, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszállni, ha nem a újabb 10 ízét.
2: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
1: Na, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
2: Azt sose találod meg azt a plán.
1: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
2: Angkor
1: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
2: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
1: Az volt egyébként őszette a belépőt tőlünk.
2: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
1: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
2: Tehát, aha, hogy érted? De ott nem a hely volt rossz, csak sok
1: hát
2: turista
1: hely
2: volt.
1: Tulajdonképpen nem
2: a hely az
1: rossz.
2: Adta?
1: Hát az adta. Az adta.
2: Csak
1: az
2: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
0: Én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
2: Ha medvetavat meglátod egyszer.
0: Soha ilyet még én még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
2: És álltál.
0: Ahogy a lábujjadat beledugod, előtte a testedet a medve, és teljesen más is megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
1: a különlegessége.
0: Ilyen napvédő krémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. Tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesen.
2: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
0: Nem.
2: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 óra? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres üzletekkel. Ez a Walk of Fame.
1: Ez tényleg.
2: Ott voltál?
1: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
2: Hát igen, most ott egy csillagra oda menni, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
1: És tényleg az a környezet, amit mond, üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok, van olyan csillag, ami rajta.
2: Ez nem tűnik erősnek, ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás válad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
0: Nekem tudod, mi volt ilyen?
2: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
0: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolctapolcán.
2: Ami most leégett.
0: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
2: És nem jó?
0: Az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban. Nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület. Nem túlzott buszokkal jöttek a lengyel turisták.
2: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
0: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrén, be tud a cuccodat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, hogy ki megy a pokolba, ki megy Mennyországba.
2: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállal. hallod.
0: Muszáj bevállalni, hogy a gyerek. És ugye ott van a barlangos része, és az van, hogy annyira tele volt emberrel, tehát, úgy, az úgy, tehát így néz ki a vastagbeled, mintha megetted ezt a csigát.
2: sok apró sejt küzd a vastagbeli kanyarokkal.
0: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik.

0: abban a barlangban, a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek be.
1: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
0: Gondolj bele, és ott állsz, és nézel bele, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten, sem morálisan.
1: Csak nyomják.
0: Se. Igen, igen, és akkor...
1: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
0: Bementek, és végig arra gondolom, mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek,
1: azt látom. Tartsd az ánuszod, semmi nem megy be.
0: Úgy mentünk végig, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, én fogtam őt, egy fadeszkát, így vittem még. Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely. Csak akkor még nem voltak ennyien.
1: Fölkapták. Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanösvény.
2: Már a neve is jó.
1: Egyébként ez ugyan jó, hogy elolvasott hétvégén rákészülsz a gyerekkel. Persze. Nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, ú, de nagyon jó lesz, mit fogunk menni?
2: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép. Épp lesz a hétvége.
1: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
0: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
1: Vannak jó tanösvények.
0: De jó, de most akkor
1: vannak jó tanösvények.
0: A teknős béka tanösvény. Az nem egy pádusz tanösvény.
1: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki Tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire oda jössz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézi, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
2: 2009.
1: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
2: Ú, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány megvan? Láttátok
1: már? Tehát ez a Brüsszel egyik nagy jelképe.
2: Nagy? Hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
1: Kicsi.
2: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
1: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, neki, nem mész.
2: Hát az a város jelképe.
1: Önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
2: ha már ott, vagy
1: megnézed a
0: pisilő kisfiú. Ne brüsszelezzél,
1: ne megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9-ük hídat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementünk, odol fotóztunk, a vala volt fehér, csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, a vége főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündi küldte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
0: Lehúgyozni a szalmabálát.
1: Az abszolút, igen.
0: Az nem annyira helytálló.
1: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
2: Gyerekek, Hurgadából voltam fölmenni a piramisokhoz.
1: Az is hosszabb.
2: Az is
1: korán indulsz. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, na, azok is
2: az
1: szépek.
2: Új, de szép,
0: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
2: Ugyanez mondjuk az Ausztria, Hallstatt.
1: Hallstatt.
2: Az megvan, a tópartjának is gyönyörű, igen, falucska. Igen. Egy, igen, sor ilyen, egy sor ház,
1: egy sor
2: van.
1: Igen.
2: Lépni nem tud semmi a turistáktól.
1: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Visszadtak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
0: Jaj, Isten.
1: Két óra oda, két óra vissza Balaton bolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
9: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
10: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő, egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
11: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
12: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
11: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
13: Indulsz a fesztiválra. Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Több szabálytalanságot talált a NAVA Balatonnál. Tart a fesztivál szezon. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, hogy a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, hogy milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a Nemzeti Adó és Vámhivatal a balatoni ellenőrzések során. A NAV közel 1500 vizsgálatot végzett, amelyek több mint ötöde figyelmeztetéssel vagy bírsággal zárult. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása volt, de az online pénztárgépek használatával és az alkalmazottak bejelentésével kapcsolatban is találtak hiányosságokat. Egy éjszakai szórakozóhelyen például idén sem jelentették be a biztonsági őröket, annak ellenére, hogy ugyanez tavaly is problémát jelentett. A NAV a nyári szezonban továbbra is fokozottan ellenőrzi a Balaton környéki vállalkozásokat. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
3: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is, ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlen mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát azért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
2: A kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken ma a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenhol sok napsütés várható. Elvétve lehet kisebb eső, zápor. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig délután a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap felhőtlen, derült, napos, száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 14 és 20, míg napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Na, most kapták a rezsendékot.
6: Mi? Meg, aha.
7: Hát egy
6: új cicik.
7: Az.
6: Na, megint.
7: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most minek üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak. És kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzá nyúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
5: volt. Na, Katel, vagy mit kaptál?
6: Egy
5: Nokia. Van, egy Nokia. De most nektek mi a menő?
7: Egy aktív flipper.
5: De most kérdezem komolyan nektek, ott bekerném, mi a menő?
7: Ez egy Samsung Galaxy S25.
5: Samsung Android-dal.
7: Valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
5: Samsung. Hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
7: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítod.
5: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
7: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
5: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátni.
7: Mi?
5: Androidnos.
7: Mi a bajod vele? Használtál bármikor?
5: Semmi, az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, az... Aki Androidot használ, az
6: más,
5: buta.
6: Érted?
7: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.
8: Igazából ez a hír nagyon bennünket nem rázott meg, viszont ami utána történt, az szerintem minden egyes ember rémálma az életében, amikor végre valamihez hozzájutsz, és de lehet ez egy darab csokoládé, amiben tudod, hogy te fogsz először beleharapni. Lehet ez egy nagy értékű ajándék, amit tudod, hogy először te fogsz majd műszaki cikként bekapcsolni. Nálunk ugyanis az történt, hogy a teljes csomagolásában Juli ugye ide letette a, hogy hívják, a telefont az asztalra, és kiment.
5: Igen.
8: Erre megérkezett László, aki fölbontotta a csomagolást, és egy mozdulattal
5: tökéletes. Nem is értettem, hogy ezzel mi a baj.
7: Elvette a szüzességét.
8: Igen. Hát minek? Ez a te ajándékod. Amikor... Te akarod leszedni róla.
5: Úristen, ne csináld.
7: Amikor leszed ezt a képernyővédőről, ezt a fóliát, azzal elveszed a telefonnak a szüzességét.
8: És azzal teszed magadévá.
7: Megrontani ezt a telefont.
8: Érted? Azzal teszed magadévá.
5: De kemény vagytok.
8: Ekkor lesz ez azt a te mindenit. Telefonod. De hidd el.
5: Igen, tényleg is ez ennyi. Igen,
8: hát veszel egy új motort.
5: Igen.
8: Hogy te ülsz rá, te fingasz rá először az ülésre.
5: Na, hát az picit más azért, mint egy fólia a telefonról.
8: Hát most neki ez jutott.
5: Nem az áron mondom, hanem hogy azért kimotorozik először, vagy kigurul ki egy autóval, vagy kivesz le egy nyomorúságos fóliát egy telefonról.
8: Mindenki a saját szintjén nyomorog.
5: De te mikor kaptad meg ezt a telefont?
7: Tegnap.
5: És miért nem szedted egy napja lassan, vagy egy fél napja?
7: Mert eddig simogattam, meg nézegettem.
5: Úristen. De hogyha fél napig nem szedsz le egy nejlont egy telefonról.
7: Igen.
5: Van távirányítótokon is nejlont?
7: Van, persze.
5: Van az ülőgarnitúrátokon?
8: De rossz, most rossz nyomon jársz.
5: Hogy fél napja kapsz egy telefont. Van egy nyomorúságos nejlont, és fél napig nem szeded
8: le. A távirányító meg a kanapén lévő nejlon, az a spúrság, hogy ne kopjon a távirányító.
5: De miért nem szedsz le egy telefonról fél napig egy nejlont, megkaptál egy. De hogy miért?
7: Mert még élvezed, mert még szeretgeted, mert még rácsodálkozol, újra és újra kicsomagolom.
5: Az ilyen típusú emberek vesznek egy csomó minden maguknak, amit aztán nem mernek használni, és aztán a tárgyaik rabjává válnak, és inkább nézegetik, mint használják.
8: Nem, csak élvezik.
5: Én tök őszintén kérdezem, én ezeket abszolút nem értem, de valószínűleg van bennem valami defekt, ami miatt én nem értem, hogy fél napig...
8: Eredendően rossz vagy haver.
5: Biztos, aláírom. Hát de az, de fogod, azonnal... leszeded, elkezded használni, örülsz neki, te simogatsz egy telefont fél napig, és nem szeded le a nejlont.
8: Igen, élvezed, hogy meg, hogy új.
5: Csak
8: hogy
5: a nejlonon keresztül nyomogattad, vagy be sem merted kapcsolni?
7: Nem kapcsoltam be, most kapcsoltam be.
5: Hú, ez majd hosszú reggel lesz nekem, úgy látom. Tarts ki, Bali, tarts ki, ezt le tudod hozni, meg ez tudod olyan, csinálni. Én tökre elfogadom, hogy mások vagytok.
8: Egy szelet tortát, és nem zabálod meg azonnal, hanem egy kicsit...
5: Nézegetsz egy szelet tortát.
8: Egy kicsit még így kényezteted vele magad, húzod vele magad, hogy majd egy óra...
5: Én nagyon-nagyon más vagyok, mint én lassan kezdem ilyen nagyon magányosnak érezni magam.
7: Soha nem kaptál semmi.
5: És az a durva, hogy ti néztek rám furán, hogy én vagyok más, nekem ti vagytok a tök furák, vagy jelen esetben te, mi az isteni? Fia, kaptál egy telefon, tök jó, kibontod, leszeded a nejlont, berakod a szimkádját, simogatod, nézed, telefonálsz, már föl is hívnék rajta valakit, örülnék neki.
7: De ez olyan, mint egy ilyen elnyújtott előjáték. Ez egy ilyen kis barátkozás.
5: Egy telefonon az az előjáték?
7: Nem csak a nejlon, itt most nem csak a nejlon, az sok mindent szimbolizál, megtestesít. Ez most egy ilyen barátkozás vele. Örülök az ajándékomnak. Kiveszem, nézegetem, visszarakom. Azért hoztam be, hogy a Laci összehangolja a régi telefonommal. Oké. De hát igen, én akartam elvenni ezt a
8: hangatok feszségét. Hallgatok nagy többsége velünk van.
5: Oké. Én
7: soha nem volt olyan ajándék, amit így kezeltél volna. Hogy úgy kicsit körbejártad, hogy úgy kicsit megszeretgetted.
5: Nem. Hát basszus, én most nagyon keresem magamban az érzéseket, és nagyon próbálok valahogy erre így most így rácsatlakozni, úgy emocionálisan, érzelmekből. Ez a típus, amit írnak, hogy vesz egy tévét, és fél évig rajta van a fólia. Nekem ez a típus. Tehát, hogy van egy tévé, vesz egy tévét, és hónapokig nem veszed le a fóliát, mert mi van, ha vissza kell vinni, mi van, ha összetörik, mi van, ha nem jó, jaj, a fólia, meg egyébként is. Tehát azért kérdeztem a távirányítón a fóliát, mert hasonló nekem az,
8: hogy nem. Az a spúrság, az, hogy nem veszem le, jaj, ne kopjon le, az egy tök másik dolog. Juli le akarta venni, de azt akarta, hogy ő vegye le.
7: Figyelj, azt írja Kazi, az ilyen embereket a tárgyak használják, nem ők használják a tárgyakat. Ez nem igaz.
5: De abszolút igaz.
7: Csak addig, az a pillanat, ameddig örülök neki, és nem válik funkcionálissá, tehát, hogy onnantól kezdve bedobom a táskámba, és nem fogom kímélni, és ez állandóan itt lesz a kezemben, és dolgozom vele. De hogy ez nekem egy ünnep. Tehát, hogy örülök neki. Igen. Nem minden nap kapok ilyen telefont. Igen. Ezt én kicsomagolom. Erre én rácsodálkozom. szerintem ez egy sokkal jobb állapot, mint amiben te vagy, Balázs. Hogy vannak még ilyen napok, amikor így egy kicsit egy levegőbe csapok.
5: Vannak még napok, amikor annak örülünk, hogy fönt van egy fólia a telefonon. Én most komolyan mondom, én most hazamegyek.
8: De Rossz, kiforgatod, hogy a 21. században
5: kapsz egy telefon, tök jó, nagy érték, értem, drága telefon. És komolyan mondom, fél napig nem szeded le a fóliát, és azon élvezed, hogy még este is rajta van, hogy reggel is simogatod, és most a Laci leszedi, és kirohansz a stúdióban, leszedte a fóliát. Tehát tényleg a... Zsül!
8: Tényleg veled van a baj.
5: Anna!
8: Veled van! Hát
5: segítsetek!
8: Hát
5: írjátok meg, drága
8: hallgatók! Nem a fólia
5: lényeg! De most tényleg segítsetek, ti ott a másik oldalon. Kinek ment el teljesen az eset? Azt lehet nekem, én ma leteszem a rádiót, nem írunk alá két évre.
7: Nem,
5: ez a világ megérett a pusztása. Tényleg velem van az eset? A fólia, leszeded, használod, bedugod, örülsz neki,
8: de majd százszor,
5: százszor a Miró nyakába borulsz, megpuszilgatod, és azonnal fölhívnám a barátom, hogy nézzétek, milyen szép dolgot kaptam, hogy a fóliát simogassam fél napig egy telefonon. Hát ez komolyan...
8: És most
5: engem próbáltok meggyőzni, és nem hiszem.
7: Nem, én megértem a Julit, meg vagy kérgesedve, Balázs. Nem kapunk napi szinten ilyen dolgokat, és van az emberben egy szép érzék. Tehát itt nem csak az értékéről van, azt mondta, Feri mondott, például én a tortánál is egyetértek.
5: Nézegeted
7: egy
5: a tortát.
7: Egy picit átadom magam. Igen.
8: Igen, nem igen. Az, hogy jaj, egy igen, szület is,
7: hogy és már neki is esek, és rombolom szét. Nem,
5: ez a két végleten neki esek, és szétrombolom.
7: De nem, egy picit megállok. Oké,
5: picit megállok, magam ennek. Oké, de ez pont a fólia. Picit megállok, fél percig nézek, leszedem a fóliát, és használom. De egy napja rassa rajta van a fólia.
7: Nem azért van rajta.
8: A fóliát,
7: nem, Balázs, nem, ezzel nem lehetek egyet. Nem.
5: Hát ez most, Laci, ha most te is azt mondod. Hát te vagy az utolsó reményem, Laci.
8: This is my man. Laci, nem mondd
9: el, hogy telepítsem át a régiről az újra.
5: És úgy akarta telepíteni, rajta van a fólia.
7: Nem, Balázs, kérlek már, de tényleg oda megyek és megrázlak.
9: Semmi kíván.
7: Nem erről van szó.
9: Mondtam, hol a régi. Jó van, hozom. Hát addig azért leszettem, hát már kirakta ide.
8: De hát ez az ő telefonja.
9: Azt kellett volna szednie már rég tegnap, amikor megkaptam.
8: De te, aki ilyen műszaki ízé vagy, állandóan cserélsz mindent.
9: Igen.
8: Te megkapod azonnal.
9: Hogy igen, igen.
5: A sejem cukorról leveszitek az alufóliát, kérdezi egy hallgató, vagy nézegetitek?
7: Összekeveritek a spúrság. Nem, ne keveritek ezt a Ferit. Pontosan nagyon jól elmondta, nem mondom el még egyszer. Figyeljetek.
5: Értjük.
9: Ébe venne új telefont, ez nem lenne.
5: Hát ez komolyan
7: mondom. De erről van szó, hogy pont ez a lényeg, hogy ezt mondom, hogy nekünk ez egy ünnep. Én is tudjuk, hogy 4 évente cserélek telefont, vagy 3 évente, nincs fél évente új telefonom.
5: Én nekem sincs. Gyerekek, nekem sincs. Láttátok, hogy néz ki. Az egy 12-es iPhone volt, 3 vagy 4 éves. Szét volt törve a kamerája. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy évente lecserélem az iPhone-t. Én se. De hogy mi a szarosztok azzal a fóliával.
7: Jó, de te nem szereted a tárgyaidat. Nekem van egy csomó tárgyam, amit szeretek.
9: Minden?
7: Mit csinál? Nem, Julival értek azért, egyet. Abszolút.
5: Ez egy fólia.
7: Jó van. Ez a biztonságban mevés.
5: Katmanduból, és az fölrakod valahol, és nézegeted, megértem. Én ezt abszolút értem. Mert szeresd azt a szobrot, amit hozták Katmanduból. Tök jó, értem. De hogy fél napig simogatsz egy telefont, és na mindegy. Szóval, na jó, de én elfogadom.
8: Mert az ez a világ már nem az a világ, ahol... Érted? Itt van, a hallgatók írják. Attila az új darts táblámba dobta bele az első nyilat kérdés nélkül a tábla avatóházi buli.
5: Atya, úristen, hogy ahogy kapott egy új darts táblát,
8: és valaki... Csinált egy darts tábla avató bulit. Aha. Ezen egy picit,
5: ezen időzünk el egy kicsit.
8: És ő szerette volna beledobni, hiszen az az ő dárctáblája. És jött Attila, aki belevágta a dárcot.
5: Jó, én adom, tényleg, tehát hogy ezzel nincs baj. Én tökre nyitott vagyok arra.
7: Engedd el ezt, Bali, nem fogunk ebben most találkozni. Semmilyen szinten. Egy grincs vagy.
5: Abszolút. Én ezt tökre elfogadom.
7: Remélem, hogy nem téged húzlak karácsonykor.
5: Nem húzunk ezek után, én nem akarok veletek húzni a nyomorúságos ajándékaitokat megkapni. Amiből aztán én jövök is szarul, hogy nem örülök neki, mert kapok valami borzasztot, amiről ne vagy sem fél percet kibontom és használni kezdem, és a végén még szarul jövök ki, hogy nem nézegettem fél napon keresztül. Hát hogy tehetél ilyet, amikor ez egy szép ajándék?
8: Nem kérte meg a Julia Lacit, hogy csomagolja. Érted?
9: Azt mondta, hogy telepítse
8: már. Azt mondta, hogy tép le a fóliát, azt mondta, hogy telepíts rá.
5: Atya úristen.
9: Nem tudom,
5: de egyébként nagyon sokan írják, tehát tényleg, hogy tényleg vesznek egy tévét, nem szedik le a fóliát, hogy az autóba ülnek, hogy napokig nézegetnek egy autót, de egyébként az autó oké, azért meg a napokig nézegetek egy autót, hát igen, az is oké, rendben, de ezt még úgy valahogy tudom azt, ugye, hogy nem mered használni, vagy félsz, hogy összetöröd.
7: Sose simogattad a műszer faladat.
5: Tessék? Kérem,
7: sose simogattad a műszerfalat.
5: De nagyobb érzelmi kapcsolatban voltam mondjuk az első autómmal, vagy a másodikkal, mint most az X-el.
7: Ez ilyenfajta kapcsolódás, igen. Aha. Tehát, hogy beülsz például egy új autóba, és úgy megsimogatod, meg köszönsz neki. Kapcsolódtam.
5: Oké, okay, és utána nyomsz egy gázt, és valójában kimész
7: is használ. Nem erről van szó, hogy igen.
5: Az ilyen emberek vesznek a szép autó ülése kárpitra egy csúnya
7: húzat. Nem, ezt nem értitek.
5: Ez a típusú gondolkodás.
7: Nem, ez nem igaz.
5: Teljesen őszinte vagyok, van egy picit benne valami kispolgári. Van egy picit egy kispolgári gondolkodás. De sajnos
8: nem arról van szó, hogy ráteszel egy fóliát, hogy ne kopjon. Hát de ezt ne összekevered.
5: Az egészben van valami bántóan kispolgári.
8: Nem, meg bántóan tufa vagy
7: basszus. Bántóan tufaság van benne.
8: Nem erről szól, hogy befóliázod a távirányítót, hogy ne kopjon le róla a felirat. Egyszerűen az átérzés művészetét gyakorolja Juli.
7: Sűsd meg, pont ma kaptál új tokot.
5: Simogattam. Simogattam. Fölraktam, nem Laci, tök örülök neki, köszönöm, tökre használom, és kész, ennyi, ez egy tok.
7: De várj, az tok. Annyit még a sztorihoz, hogy a Juli azért nem használta a telefont, mondjuk 24 órája van nála ez a készülék, mert hogy nincs rajta semmi. Hát úgy, hogy most telepíti tehát hogy ez egy új telefon, tehát hogy nem azért nem használta, mert spúr, mert hülye, mert rajta van a fólia, hanem ez egy, nincs rajta, most megy át az adat, most, és ő szerette volna ezt megtenni, hogy elvegye a telefon a szüzességét.
5: Jó. Egy hosszú nap lesz így.
7: Ez tényleg?
5: Ez most hogy jöjjek ki ebből? Hogy tudok így még megcsinálni egy műsor 10 óráig? Teljesen bementem egy olyan barlangba, vagy nem akartam reggelbe menni.
7: Nem fogtok találkozni.
5: Én ma jó kedve jöttem ide.
7: De maradjanak az!
5: Ez a fajta bántó kispolgáriság, ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni.
7: Nem, ez személyiség.
5: Ez a fajta olcsó proliskodás, ez nekem annyi, egy fóliát bámulunk egy fél napig, te jó Isten.
7: Nem
5: proliskodás. Mi lehet nálatok otthon?
7: Dehogy is. Vannak például nagyon klassz ruháim.
5: Igen? És nem hordod őket?
7: Nem igaz, nem. Vannak, és meg is szólják, hogy miért veszek fel ilyen ünnepinek ható ilyen szexi ruhákat bizonyos esetekben, amikor nem indokolt. És nem is értem, hogy miért. Hát miért ne hordanám? Hát bent van a szekrényben, ott álljon, felveszem. Ugyanez van a telefonnal is, csak ennek a telefonnak most egy alkalom kellett, hogy én ezt kinyissam és megünnepeljem. Ennyi van az egész történetben, nem kell túl gondolni.
8: És beleszart az ünneplésbe.
5: Jó, akkor mindjárt fény, azután felhívjuk a szlávikot, aztán szétszedi a bulinkat, jó? Bántó sárgaság támad az országra. Úgyhogy felhívjuk azt. Túl jó kedvetek volt? A fóliáról beszélgettünk sokat? Jön a szlávik, mondja, hogy nincs itt mitől tartani. Jó, én elengedtem, tehát én meggyőzhető vagyok. Rendben van. Akkor ezt megdumáltuk. Szeretek valahogy így, nem tudom, más emberekkel találkozni.
7: Jó, Istenem! Ez tudod olyan, mint hogy lenne egy új lap. Szeretek még a kinézni az ablakon lefelé.
5: Szeretem megnézni, hogy
7: prolikat, hogy
5: milyen furába vagytok. De azt nektek én ugyanilyen fura vagyok.
7: Tudod milyen? Gondolj, mert van egy új lakásod.
5: Igen?
7: Van egy nagyon szép lakás, ami új, és bemegy valaki sáros cipővel.
5: Igen?
7: Ennyi. És ott van, kinyitod az új lakást, bemész, és azt mondod, hogy Úristen, megélte, megadta azt nekem a sors, hogy van egy új lakás, vagy gyönyörű, új, be akarsz kötni, és valaki végig megy sáros cipe. Mi? Hát majd fölmosod, nem? Hát most akkor mi van ebbe? Mert van benne valami olyan, hogy azt mondta, hogy nem, ez így nem helyes, nem jó. Tehát át akarom magam adni annak az érzésnek,
5: semmi,
7: hogy
5: megosztanak.
7: Nincs benne semmilyen.
5: Nem, abszolút nem. Valószínűleg az én viszonyom a tárgyakhoz teljesen
7: igen,
5: más.
7: De van egyetlen olyan tárgy is, ami egyébként, amihez ilyen szinten ragaszkodsz, vagy ami érzéseket vált ki belőled? Vagy
5: nincs. Semmilyen tárgyal nem vagyok semmilyen kapcsolatban.
8: Hát ez baj.
7: Hát ez igen, baj, mert ez nekem van. Igen, nekem például a múltamból, anyutól megörökölt dolgok, nagymamámtól, nem nagy dolgokra kell gondolni.
5: Nem, egy
7: vagy egy, mit tudom én, egy olyan kis doboz, amiben fotók vannak, emlékek.
5: De most nagyon más, oké, most vannak ilyen fotók, oké, most van ilyen fotó, nyilván az emlék.
7: A doboz.
5: De olyan tárgy, hogy nem tudom, valami, ami egy tárgy, nem egy semmilyen tárgy, az egyáltalán nem ragaszkodom.
7: Én meg nagyon megbecsülöm őket.
5: Minél.
8: De ez nem a ragaszkodás, már megint rosszul.
5: Nem, hát most akkor nem szeretem, vagy nem tartom, vagy nem őrzöm, most akkor nem tudom, milyen szót használjak.
8: Nem is a tárgy a lényeg, hanem az annak a megkapása, és a teljes elfogadása, hogy az most már tiéd. És annak része, hogy te veszed le a fóliát.
5: Oké, ez benne most nem voltak új érvek, de értem. Tehát, hogy rendben.
8: És ugyanitt keresel új munkatársakat, tudjuk.
5: És ugyanitt új munkatárs, igen.
7: Igen, és az Anál Intruder 2000-ről levettem a fóliát, jó?
5: Igen. Balázs mondta, hogy vicceltem, és béké hagynak.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Javult a helyzet a paksi atomerőműnél, csak nem 60 embert fogtak el a fővárosi razziákon. Komoly károkat okoz az aszálya kukorica termésben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint az erőmű utolsó üzemben lévő turbinája stabilan termel. A Duna vízszintje jelenleg 13 cm-rel magasabb a múlt vasárnap mért értéknél. A következő napokban pedig további több mint 20 cm-es emelkedésre számítanak. A vízszint növekedése ugyanakkor az előrejelzések szerint csak átmeneti lesz. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban már bevált módszereket. A tervek szerint a következő egyeztetésen kiemelten foglalkoznak majd az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. Az együttműködésben Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia vesz részt. A külügyminiszter szerint a mostani válság arra is rám mutatott, hogy Magyarország szélsőséges időjárási helyzetekre való felkészülésén javítani kell. Csak nem 60 embert fogtak el a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzések során. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedniük kellett. Az ellenőrzések során további 29 embert előállítottak. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott rendőrségi razziák a következő hetekben is folytatódnak. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként ma átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen, hajnalra többfelé felfrissül a levegő, de délután 30-35 fok között lesz a csúcsérték.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Látjátok azt a nőt ott a képen? Látjátok azt a nőt, hogy a Miss...
6: Ez én vagyok?
5: Ez nem te vagy. Hát,
6: több bokból is.
5: Több bokból sem te vagy egyébként, hanem Miss Universe világverseny. Uh-huh. Miss Universe világverseny, ő egy fekete nő, tehát nem lehet ő. Nem lehet.
6: Én babám egy fekete nő.
5: A te babád egy fekete nő, a Miss Universe versenyzője. És ugye azt hiszük és azt gondoljuk erről, ami ott történt, hogy ez életében tulajdonképpen minden embernek ki van osztva egy ilyen, és ezen vagy túl van, vagy túl lesz, de egyszer ez elkerülhetetlen.
6: Ez micsoda?
5: Az elkerülhetetlen.
7: Nem mindegy, hogy hol.
5: Csak nem mindegy, hogy hol történik meg, de egyszer ez egy életben legalább elkerülhetetlen, és mindenkinek van egy ilyen kártyája, amikor is teljesen vállalhatatlanul, nagy rendezvényen, sok ember előtt, metro aluljáróban, mozgó lépcsőn, bevásárló központban válsz teljesen vállalhatatlanná, és csúszol el, esel el, gurulsz egyet, bukfencezel, és adod oda, és teszed egy aranytálcára.
6: Már érzem is a Lourdes-nak a padlóját, alatt, igen.
5: Teszed a tálcára úgy a méltóságodat, hogy az abban a pillanatban otthon marad, és nincs veled. És van egy kártyád, amit húzol, mielőtt megszületsz, hogy ez hol és mikor fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Egy nagy segresés, egy nagy gurulás, egy nagy jelesés. Miss Universe szépségverseny Tájföldön, Miss Jamaica. Hát ezért se lehet ő, látod? Ő Miss Jamaica.
7: Nem vagy jamaikai.
5: Nem vagy jamaikai.
6: Mert nem vagyok jamaikai, és honnan tudjuk, hogy
5: mert hogy jamaikai kié?
7: Kié a jamaika?
6: Ennyire egyházi a kié.
5: Kis ravasz, oda lesz, hogy kibújt. Figyeljetek, úgy zuhant le a színpadról, hogy nem tudom, hogy innen fel lehet állni. És most nem fizikai értelemben mondom, hanem önérzetben, önbecsülésben. Mennyit álmodsz egy ilyen estével? Hány éjszakán kísértezel, hogy ott vagy életed döntőjében, kiuttat az országod? Egy csapat dolgozik rajtad, sminkelnek, hajat csinálnak, estében vagy. A narancssárga estében vonulsz, életed formáját mutatod, fogysz rá 13 kilót, bulémiás vagy, hánytatod magad, nem tudom, hogy hogy jutsz el.
6: Mondtam neked, hogy ne olvass a napomba. Megbeszéltünk, hogy azok az én életeim.
5: Alkoholista leszel, kokaincés, bulémiás vagy, hánytatod, talán nem ennyire hánytatod a sorsuk, de hogy tényleg életed estéje.
6: Igen.
5: És mi történik, egy földigérő narancssárga estében vonulsz a színpadon, amikor a sötét kifutó rossz helyre lépsz, és a közönség szeme láttára leesel a színpadról, beesel a színpad elé.
6: A zenekari járokba?
5: Tulajdonképpen mondhatni zenekari járokba. A nézők felugrottak megnézni, hogy jól van-e, de nyilván a közösségi médiában innentől kezdve te nem vagy egy élő ember. Tehát amit te ott kapsz, amilyen mémek születnek belőled, amit átélsz életed nagy vonulásának pillanatában.
0: Ez fájdalmas volt.
6: Jamaika elhagyta a csoportot.
5: Jamaika kipontozott. Jamaika
6: kilépett a csoportot.
5: Jamaika, igen. Az üzenet törölve lett Jamaika kilépett a csoportból.
6: Atya úristen.
5: És ne legyünk naívak, mit kapsz a saját országodtól, a lakóktól, az ott élőktől, a mémek formájában? Nem tudom, hogy ebből kijössz. Egyébként tényleg, és csak egy esés persze, de hogy egy világversenyen, életed versenyen beesni úgy az árokba, hogy 12 percre eltűnsz, beleesel a Marianna árokba, onnan mire visszamászol a színpadra. Mire rendbe tesznek.
6: Ez nem Marianna árok, ez a Jamaika árok.
5: Igen. Szétborzolódik a hajad, leszakad a ruhád, nem is mászol vissza, vagy ha visszamászol, akkor már lemész hátra a színpadon. Nem tudod, nem tudjuk a folytatást. De arról kezdtünk beszélni, hogy valószínűleg egy ilyen, mindenkinek van egy ilyen kártyája. És vagy kijátszottad már, vagy a jó Isten még azt, hogy nem.
6: Jó, nekem időrendben elkezdem, jó? Tehát időrendben mondom, hogy mikor tökéletes.
0: Több is van.
5: De van, akinek több ilyen kártyája van.
6: Nekem egy paklit adtak.
5: Kihelyett álltál sorba.
6: Bármikor húzhatok belőle. Egyszer a nyíregyházi állatkertben német cserediákokkal voltunk, és nagyon nagy stand-upolásokban voltam németül, amit akkor még nagyon élveztem. Majd egyszer csak hát leültem egy székre, amit tudjátok, az egybefröccsödött műanyag szék, azt ismeritek? Majd egy kedves osztálytársam, aki nem annyira viselte el, hogy ilyen jól tudok parádézni a többi német cserediák előtt, úgy érezte, hogy visszaél az információval, hogy elég csikis is vagyok. Ezért oldalról hátam mögé került, és két oldalról nagyon durán megcsikolt, amire én automatikusan elrúgtam magam. Két lábbal a székre. A szék meg azt mondta, hogy I'm out! és a hátsó két lába kitört, meg feldobott lábakkal feküdtem a majom ketrec előtt.
5: De nem ez volt az, amikor a földforgási sebesség egy kicsit gyorsult, és a dőlészög egy fél fokot megváltozott?
6: Ketten leestek a hetes buszra, aznap este nem tudják, hogy van összefüggés.
5: A tudósok azóta kutatják, hogy mi történt a földtengelyben, 10 fokot elmozdult a forgási tengely.
6: Konkrétan a lángosok leestek a szállítóra. A
5: szeizmikus anomáliák történtek, berejezett a Richter skála.
6: Mi Richter?
5: Nekem van Richter skála, majd pontozom a Richterjeket. Neked nincsen Richter skálád, érted? Csak nekem lehet Richter skála.
6: Azt hiszem, hogy az igénytelensége most fel fogja jutni a fejét a műsor. Ez a két pánika legjobb ötlet. Na igen, szóval hogy igen.
0: Egyes.
6: Ez egyes. Igen, jó.
5: Ebben már te vezetsz. Te akkor neked tényleg több kártyád van. Bődületesen nagyot esélye.
0: Hát ott volt ugye a Lurdi házas sztori.
5: Ígérkeztél meg hozzánk, az a legelején történt.
6: Az felfoghatatlan.
5: Minden idők azt legnagyobb esés ever. Lurdi étkezd, de egy kicsi lépcső, ahogy te leérsz.
6: Nem, az egy szintkülönbség volt, amit nem jeleztek egy salátabár oldalán. Ugye, de ez is tudod, amekiben nem esnek el az emberek. A salátabárba esnek el, igen. És a lényeg, hogy egy tálcával, egy teli tálcával próbáltam meg ugye visszavinni a tálcát, és a szintkülönbség nem volt jelezve, ezért a bokám azt mondta, hogy nézd, itt van! Nézd, itt van!
5: És én nem emlékszem a sztoria, hogy gurultál, vagy lemaradtál, vagy csak feküdtél és ráesett a rizibizi.
6: Black autón volt, hogy teljes erőben előre csattantam, így. Tudod, én magam elé csattam a tálcát, és tehát elhasaltam. De úgy, hogy ez tényleg olyan volt, hogy dimenziót ugrottam.
0: De a pattaj maradékok csúsztak le az arcodon?
6: Saláta volt, és meg a gyerek kínaija.
5: Úristen, és tudod, ez azt érzed, hogy megáll az idő, mindenki téged néz, bármit csinálsz, nem tudsz eltűnni, nem tudsz levegővé válni, végig kell csinálni. Ilyenkor érdemes egy picit lemaradni a földön. Nem nincs
0: kiélvezni, vagy mi?
5: Nem azért, sokkal kétségbe esettebb, ha nagyon gyorsan megpróbálsz föladni. Tehát úgy kell csinálni, hogy igen, elestem, és azt kell mondani, és még egy picit ülni kell. Azok, azt szerintem ők a bátrak. Tehát ha nagyon gyorsan riadtan fölállsz, verve vagy. Nem szabad. Ott gurulni kell, és ott feküdni még egy kicsit.
6: Jó.
5: Ez a jó megoldás. Tehát tényleg többször álltál sorba.
6: Egy év ezelőtt sétáltam az alsó

0: találni.
1: Hogy mondom, te pontosan milyen biológia órára jártál, ahol a fennvernek a labdával.
0: Az a gén mennyiségétől függ, hogy mennyire fáj.
2: De még be is szólt.
1: De igen, és hogy azt mondta, de mondom, fiam, ne haragudj, de mondom, ez egy tök drága szemüveg. És most szétek a strandon, érted? És hogy ez is nem jössz oda bocsánatot kérni, érted? És nem mondom azt, hogy ne haragudj, hogy teljes erőből véletlenül fejbe rúgtalak. És nem jön, hanem még felháborodik, és azt mondja, hogy én mit vágok fel neked a drága szemüvegemben.
0: Én egyet húztam ilyet életemben.
2: Neked te is kihúztad?
0: Még amikor híres Best of együttes voltunk a Baházival, meg a Buzával, és valami kivilágított nagy színpad, bekonferált bennünket a kisasszony. Nekem még dolgom volt lent a színpad mellett, egy utolsó ital cigaretta, a többiek már fölmentek, és én elkezdtem fölrohanni, hogy úristen, kezdünk. És keresztben volt egy sörpad. A színpad szélén
1: kell. És már nem látod meg.
0: És nem látsz, mert ugye minden fény feléd van.
1: Megérkezett a modoros tri...
2: Épp Feri, mindig így jön be a színpaddal. Ja, ez a sörpad, ez a hosszú
0: pad. Az a hosszú, ami ilyen lábszár magasságban van. Tehát te nem is gondoltad, hogy
2: ott van. És már gitárral a nyakadban úgy, ahogy van.
0: Nem, a gitár szerencsére fönt volt, a fölnyársalom magam, de már akkor minden szem a színpadon. Nagy fény, a többiek már fent vannak.
2: Úristen.
0: Mondom, gyorsan, akkor rohanok én is keresztbe a pad, és így beesel a fényre.
2: De egy nagyon-nagyot.
0: Nagyon.
1: De tudod, miért történt ez? Mert megtagadtad akkor a zenész attitűdöt. Úgy kellett volna felmenni, hogy a cigi a szádba van, és közben pedig ugye a gitár már a hónod
0: és alatt. Már
2: kicsit támolyogsz, akkor az úgy benne van.
1: Ilyen Hendrixesben, igen.
2: Egyébként ez a kártya nem tud magányosan történni. Ez a kártya általában úgy van kihúzva, hogy ez tömegben történik. Ez tömegben
1: de Balázs, hol van te kártyád?
2: Képzeld el, én beszartam.
1: Nagyon szeretem.
0: Szerintem, hogy a 10 pontos.
1: Jó, Istenem, szeretem. Mindenkinek megvan a kártyája.
2: Igen. Álljátok, az Eszti ütötte el lyuk után a Lurdiban, nyitottak egy pinceborozót.
0: Szemetek vattak.
1: De elég nem jó. Ez elég jó volt
2: azért. Igen, ez szelleves volt.
1: Én magam jelöltem ki, az
2: olyan tettetek. Futár voltam Ausztriában, csomagot vittem egy általános iskolába, kis emelkedő a bejáratnál, minden csutkára le volt, vagy a két csomaggal a kezemben estem pofára, mindenki engem nézett, senki nem segített egyébként felállni. 5 percbe telt, mire felálltam a csúszós emelkedőn, és ezt egyébként mindenki jól szórakozva végignézte. M3-as kivezető KFC, nyaralásból tartottunk haza, maga biztos a sétáldon befelé az étterembe, összeestem és betört az orrom. Volt egy fotocellás üvegajtó, amit nem vettem észre, hogy nem nyílt ki előttem. Bent kajált az egész mezőkövesdi foci csapat. A csirkeszárnyak egytől egyig lelettek nyelve a röhögéstől.
0: Na, ez kinek volt meg becsukott
2: üvegajtó? Én mentem neki fotocellásnál. Én mentem, én felfoghatatlanul
0: neked
2: durva.
0: Neked volt üvegajtód? Mert nem. Az amikor annyira szép tiszta, hogy nem látod.
2: Hogy nem látod.
0: És beszélgesz és ráfordulsz. Pam.
2: És ebben az a kemény, hogy nincs időt hárítani. Tehát, hogy ugye úgy néz neki, hogy nem vagy rá felkészülve, és egyszer csak olyan, mintha pofán vágnának szemből, mert nem veszed észre, hogy nem veszed észre.
1: Rezetelik az agyadat. Újraindult az egész gép, nem?
2: Tehát, brutális ütés kapsz, igen. És egy pillanatra megállsz, és ugye elgondolkozol, hogy mi történt, mert nem egyből fogod föl, hogy van előtted valami. Igen.
1: De miért van ennek érzelmi vonzata?
2: Meg kell emelkedni, mert megszégyenlősz.
1: De még akkor nem is vagy tisztában az, hogy megaláztak, vagy megaláztad magad, vagy megaláztattál, hanem egyszerűen csak azonnal lesz egy ilyen gyermeki, nem tudom, így vissza, retrospektív, mint az összes ilyen gyermeki esésed, így egy esésé válna benned, és lesz egy ilyen, tehát én el tudnám sírni magam bármikor, amikor ilyen van. Tehát, hogy azonnal jön.
2: Mert hogy egyszerre történik minden, egyszerre nagyon kellemetlen, sokan néznek, elveszed a méltóságodat, teljesen kontrollálatlan állapot, és mindez nagyon nagy fókuszban. Tehát ez a legrosszabb rémálom, nem? Ez a legrosszabb, ami megtörtént.
0: Ja, annál rosszabb, amikor mindenki téged néz.
1: Figyelj, és ez. Sziasztok, egyszer a saját villamosomból estem ki, amit én vezettem. Az utasokkal teli villamos.
2: Egyébként ez jó felség.
1: Tele volt utasokkal a villamos a Batthyány tér közepén. Szétnyílt a fejem, engem a mentő, utasokat pedig egy pótlóbusz vitte tovább. Martin.
2: Igen, valaki csak annyit küldött, hogy azt sem kérdezik meg Joe Biden. Egyébként ő is tudna mesélni. Azt mondja, hogy legcikibb élményem sportcsarnokban tartott tavaszi vásáron. Barátnőmmel a fenti nézőtér felől haladtunk lefelé a lépcsőn, akkor még fából volt. A felé sem értünk, amikor beakadt a bakancsom sarka, és bukcencezve, csörögve, csattogva érkeztem le az aljához. A zene hangját is elnyomta a mutatványon, meghűlt a levegő, mindenki esett, egy fiú akart felsegíteni, de nem hagytam, csak annyit kérdeztem, hogy jól áll-e a hajam. Próbáltam méltósággal kiosonni, az egész hátam lemorzsolódott. Jó. És egyébként minizgulsz tényleg, hogy jól áll-e a hajad? Annyira tipikus. Tudod, hogy így, hogy talán az még megmaradt. Annyi talán maradt az esésből. Igen.
0: Na, a Joe Bidenre ráfűzve, ugye ott az egyik klasszik, a legendások közül, az egyik klasszik, a kerékpáros, az megvan, ugye? Amikor Biden

0: kerékpározik, igen, átmegy
1: és,
0: az
1: igen,
0: úton.
1: Igen, igen, és eldől, ugye neki olyan pedálja volt, hogy olyan cipője, amit rádaszél a pedálra, és az megfogja a pedál, igen.
0: Na, akkor most kerékpáros szaktársak. Te nem estés soha így?
1: De nagyon sokszor. Na, ilyen, én nem használok ilyen pedál, de erdőben, biciklivel, Margit-szigeten nagyon, persze. Persze.
0: Hát de az, amikor mentek sokan, ugye ezzel a becsattintós, hogy hívják a pedállal, megálltok a kocsma előtt, hogy iszunk egy fröccsöt, frissítés véget.
2: Nem is értem a szavakat, amiket használsz.
0: És te elfelejtett kiakasztani.
1: És eldőlsz.
0: Ilyen szerintem mindenkinek volt.
2: Jó, Isten, egyszer a bátyám a cross motorra esett el úgy, hogy feldőlt vele, mert nem volt lehajtva ez a kitámasztó, vagy le volt hajtva a kitámasztó, feldőlt vele, és akkor állt fel, beletérhet a visszapillantó tükrébe. Azért az is egy ilyen, nem?
1: Azért az is egy
2: 12 töltéses
1: történet. Én ezt már elmeséltem, én egyszer úgy estem a biciklivel viszonylag nagy tömegőt Margit-sziget nyár, gurulok le az Árpád-hídról, Margit-szigetre, anyámék, régi bicikli, és a lámpa elől lelazult, és befordult a küllők közé. Ami az azt jelenti, hogy az azonnal satú. Tehát az egybe áll meg úgy a bicikli. És tudod, amikor, mint Szándokán a Tigris alatt, amikor érzed, hogy levegőbe vagy egy pár másodpercig, és nagyon hosszúnak tűnik, Tobi, és így megáll az idő. És tudod, hogy most vége van. Tehát, hogy repülsz előre, meg kell oldanod.
0: Mindenki lassult,
1: és így mész a levegőbe, ugyanis lefele az Árpád-hídról, ugye úgy lehet lejönni a Margit-szigetre, hogy iszonyatosan csapatod lefele. Anyám, mikor biciklisztünk. És ahogy lefordult a lámpa, az nullára fékezi a bicikli, azonnal fejrász, sanctalan vagy beesett a küllők közé. És úgy abban a lendülettel gurulsz tovább. De kigurultam. Nem tudom, mi volt. Vattacukrozó gyerekek, időstérik, tudod, mindenki. És te ott vagy. Nem voltam.
2: Igen,
1: 14 éves, de úgy emlékszel rá, hogy nekem megvan az időstérinek a pillanat, aki rám néz, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Tehát ő azt gondolt, hogy ebből nem lehet fölállni. És emlékszem a nénire.
2: És anyám, ennek a felébe beleálltam volna.
1: De ez mindenkinek van. Egy ilyen esésed van. Tehát, hogy ez ki kell húzni, ezt a kártyát.
2: És a BKV-n, amikor az ülés mellé ülsz,
1: olyan volt, ez nekem bulint a hajnalban.
2: Nem, mi voltam. Egy eszterevű hallgató hívtam. És tényleg úgy hívják. Igen, hogy kanyarodott a busz, és le akart ülni, de levegőbe ült le.
1: Jézus az Isten. Miért, és annyira ciki.
2: Az annyira ciki, és az fáj, és a popi.
1: Jó, ennél már csak az a kellemet, hogy elalszol, és megijedsz, és fölébredsz.
0: Kicsit
1: más tím, mert kialudt el úgy BKV, hogy egyszer csak fölriadsz egyet, és rángatózol egyet, és körbenézel, hogy
0: ki láttad. Arra.
1: Nem mondd, hogy nem a világ legkellemetlen a dolga, BKV-n úgy elutazni, hogy rángatózol, fölébredsz.
0: Völtve.
1: Figyelj, nincs cikim. Ez nagyon durva. Szakács voltam egy szállodában, esküvőre főztem, mennyasszony tánc közben elrabolták a mennyasszony, de futó közben az ajtófélbába csapták a fejét. Az első két metszőfogat.
2: Ugye, de amúgy ezt vágott, ezt be akarták tiltani, mert hogy halálesetek lettek belőle.
1: Igen, én egy olyan sztori
0: tudok. A mennyasszony rablásból.
1: Igen, én egy olyan sztori tudok, a gerincre vágták a mennyasszonyt, és... Most kicsit megöli a bulit, fölkapta a hülye, be volt rúgva, senki nem kérte, elvitte, elesett, és a gerincére levágta a csaj.
2: Na látjátok, ezért főként biztonságban helyezik. Igen,
0: mindig döcsér. Most annyi a különbség, hogy téged többen ejtenének.
2: Nem hiszem, hogy ezt meg tudnak oldani.
1: Ha valamiben nem vagy veszélyben, a mennyasszony tánc utáni elrablás.
2: Így van. Nagyon helyes. Látjátok, biztonságos élete tényleg.
1: Futás közben belecsapta az ajtófélfába a fejét, az megvan, gondold el, a mennyasszonynak, és az esküvődön, amikor a legszebbnek kell lenni, letörik a
2: metszőfogat. De az egész mennyasszony rablás annyira prostó.
1: Nagyon prostó.
2: Hogy tényleg készülsz rá hónapokon keresztül, hogy vendégül láss ezeket az emberek, hogy jól érezi magad, és jön, felgyűjt ingúja, kigombolt ingel,
1: izzadva,
2: ezek a malac módra izzadt, ilyen büdös
1: emberek. A legrészegebb, aki úgy akar elrabolni, hogy már a világáról nem tud. Biztos, hogy baleset a vége. Biztos, hogy baleset.
2: Aki nem bírja, és egy kicsit nem rajta van a fókusz, tehát eltelt 10 perc, és nem ő volt a középpontban.
0: Régi hagyomány,
2: de nincs jó fizikai állapotban, nem tudja felmérni, hogy pontosan mit csinál. Már attól, hogy hozzáérsz, már gusztustalan leszel te is, tehát hogy tudod, csatakosan.
1: Viszont az a jó a félig letört metszőfogban, hogy olyan éles lesz, hogy szájjal kibontod az ajándékot utána, nem?
2: Le tudja kaparni a kaparót.
1: Suri, gyere ide, mostantól te bontod a söröket. Hajnali hatig csak a söröket bontotta, olyan éles volt a metszőfoga. Úristen, azért szegény mennyasszony.
2: Ez is jól kezdődik. Gólyalábas voltam a Budapest parádon.
1: Szerinted?
2: Mi lehet az, de mi történhetett?
1: Igen, tehát innen mi történt? De befejezi a történetét? Vagy nem is
2: azt
1: mondja?
2: Azt mondta, hogy egy 4 méter magasban volt, amikor egy banánhéjon elvágódott a tömegben.
1: Atya,
2: egy banánhéjon. Ez mennyire ilyen filmes jelenet.
1: És a gólyalábasnál vagy azt kívánod, vagy kívánják, hogy essen el, vagy félnek, hogy elessen, de mindenki kicsit nézi a gólyalábasokat, hogy ne rássen. Igen. Tehát a gólyalábas mindig gyanús. Igen. Ott valami biztos, hogy lesz. Igen. Egy polszki fiátból estem ki 30 km/h hátul. Szóltak, hogy már csak gurulunk, mert kifogyott a benya, gondoltam, kilépek, és menet közben tolom a falu tábláig, kiléptem a kocsiból, valahogy ugye elől mesélték, hogy látták a tükörben, milyen szánalmasan bukfencezek a kocsi után, mert beakadt a lába, hogy megpróbált kilépni, csak sört ittunk melő után. Lejött mindenhol a bőr, nyilván én meg, hát borzasztóan beégtem, írja egy hallgató. Azért egy kis poszki, kis ablakán kimászni, elől, úgy hátulról elől kimászni, az elég nagy teljesítmény.
2: Figyelj, ez Balatonon egyik este sétáltam egy hosszú stégen. Magamra terítettem egy hálózsákot, medfáztam. Megbotlottam, nekidőltem egy nádfalnak, onnan pedig kiterülve érkeztem a vizes hullámtörőkövekre, amit nagyjából 100 ember nézett végig. A stíg a téremtől a szerszámoig mindenhol legyúzta rólam a bört.
1: Úristen, nagyon kemény. Néni elaludt a buszon, mikor kanyarodott a busz, leborult, mint egy kumplizsák. Szerintem nem is kell többet mondani, egy mondok bowling, beléptem, megcsúsztam, a kezem, lábam szanaszét. Atya Isten, azért egy bowlingpályán is nagyon meg tudnak ám nézni.
0: És
1: nem?
0: Még benne a három ujjad a izébe, a golyóba.
2: Az akkor csattan. Az akkor csattan.
1: Esküvő csokordobás, háttal állsz, másfél méteres patka, nem nézed a levegőbe a csokrot, hátra léptem, konkrétan be, és még a csokor is ráadásig. A lehető legnyomorultabb dolog, igen. Budai étteremben randiztam egy srácsal, amikor mentünk le a lépcsőn, megcsúszott a cizmám, az összes ragasztott műkörmöm lepotyogott.
2: Jaj,
1: Nem volt több randim a srácsa. Egyébként pedig ez egy cuki helyzet is tud
0: jó indítás.
1: Ez kedves helyzet. Tehát látsz egy csajt így mondjuk egy első randin, és elesik, és ezelőtt röhög, és ezt jól kezeli. Szerintem ez egy tök megnyerő tulajdonság.
2: Hát nem?
1: A csaj az első szégyenében, de hogy te közben meg tudsz benne látni valamit, hogy na ez most cuki.
2: Ez jó nagy nyomorék, ezt feleségül.
0: Lehet, hogy itt a csaj nem akar több. Tehát, hogy annyira szégyelte magát, hogy ő nem akar több randit.
2: Ez a hülyeség, ez mindenki megtörténik meg amúgy.
0: Nem, ennyiszer nem, mint veled.
2: Dehogy, hát 38 évet azért, ez statisztikailag oké, szerintem. Jó, ne egyél ilyen fegma, mert elmondanám neked, hogy a fejemben béket, biztos elmesélni meg a
0: egy
2: nagy...
0: Egy csombót.
2: Azért mondom, hogy szerintem az a mennyiségű alkohol, ami azon a torkon lefolyt, ami ott benned van, tudja, hogy voltak nagy
0: esélyeim. Olyankor nem szokott bajom lenni.
2: Nem?
0: Ha tudod, a részeg emberre vigyázz a jó Isten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen.

vagy, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló blondis dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45.

16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a negyedik világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállítása.

Rádió Egyen. Közlekedési információk. Berki küldte a hírt, hogy az M3-ason Bagnál lassabb a haladás, ahol az aszfaltozási munkák vannak. Az M5-ösön, a 74-es

0: még hír jöhet, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiója

És az Abrakadabra. Az előbb pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life, és nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Indulsz a fesztiválra. Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
8: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
9: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
8: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
10: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő, egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
11: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is. A mikrofonnál most már Kis Mertim, az ebéd főzéshez is hozom a legmenőbb Rádió 1-es zenéket. Egyébként augusztus 8-a van, szombat, DJ Oti rajongók életében különösen nagy nap a mai, még a BKK is meghajol Oti nagysága előtt, úgyhogy rendkívüli járattal segíti a koncertlátogatókat. Shawn Mendes, Camila Cabello a folytatásban, de itt lesz ebben az órában Dua Lipa, Lady Gaga, Taylor Swift és még sokan mások.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is, hát nem mondom, hogy nagyon lehűlt az idő, nem ezt beszéltük meg, hideg front, de azért sokkal kellemesebben egy olyan foknál, azt gondolom, a mai időjárás igaz, Rádió 1-esek. Most egy olyan szupersztárt hozok, Katy Perryt, aki a héten Mykonosz szigetén nyaralt, Görögországban,

0: 2008-as remix változata. Infinity, hozom a Rádió 1-en.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Egy óra előtt járunk egy kicsivel, úgyhogy az Óbudai szigeten a DJ Oti rajongókon kívül már
1: 1-2 polizáj
0: is kint van. Egy-két rendőr, hogy biztosítsák a rendet. A helyszín megközelítésére elsősorban már kora délutántól, vagyis mostantól a megszokottnál sűrűbben induló H5-ös hév és az 1-es villamos ajánlott. Azt írják, hogy a hév Filatorigát megállójától a K-hídon, az 1-es villamos Szentlélek tér megállójától a H-hídon keresztül gyalogosan érhető el a rendezvény. Autóval lehet menni? Nem, a rendezvény területére autóval nem lehet behajtani, úgyhogy marad a tömegközlekedés. Diszkózunk nem sokára, Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezt hozom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
5: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonig sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
6: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
7: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
8: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
7: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, és hát abszolút benne vagyunk a fesztivál szezonban. Ma este DJ Oti buli. Aztán indul a Sziget Fesztivál, ugyebár jövő héten, és jövünk a Strand Fesztivállal is. Azért mondom, hogy jövünk, mert kint lesz a Rádió 1 stage is. Természetesen az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni augusztus 19 és 22 között Zamárdiban, vagyis World is My Radio Show All Stars, Disco Sheet és Cookie. Regálid is kint lesz.

0: gondolt.
1: Hát igen, csak akkor majd úgy köszönöm, hogy hello cookie, mert azt nála fogsz tudni 6 óra után. Ja, 7 óra után, mert hogy Summer Edition a Live Mix hétvégén, és én Márti vagyok, szia!
0: Szervusz, kislányom, nagyon szerettem volna, hogy felhívjunk ide, akkor majd csak este.
1: Na de én nem szeretném, hogy itt csalódás legyen a dolog vége, úgyhogy üzenhettek valakinek valami fontosat.
0: Az Ádámnak, aki otthon van, a tesója éppen
2: otthon. A tesómnak, a Edemnek.
1: Anyunak igen. Ádám, neked Edem, így angol szászosan ejted a nevét. Jó tesók vagytok az Edemmel?
2: Igen, ő az ikertesóm.
1: Képzeld el, a gyerekkoromban éveken át arról ábrándoztam, hogy lesz egy ikertestvérem. Nem tudtam, hogy erről már lecsúsztam, de reménykedtem benne, hogy hát ha valahogy összejön a dolog, de hát nem jött össze. Jó dolog, ha van ikertesója az embernek?
2: Hát két tetigék vagyunk, szóval nem tudunk így cserélni csoportokat suliban, de úgy jó.
1: Akkor ezek a két lotti trükkök kimaradtak az életetekből.
2: Igen.
1: Na hát érezzétek még jól magatokat a nyár további részében. David Guetta és a One Republic dalát nektek küldöm, mert hallom, hogy utaztok anyával.
2: Igen.
1: Jó utat.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Sziasztok.
2: Köszönjük.

csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. Hát nem tudom, hogy mi a helyzet most az M2-es metró vonalán. Hát döbbenetes, de egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani a metró vonalán. Több videó is kering a neten, hát ugye mennek a vicces kommentek. Én nagyon-nagyon sajnálom szegény állatot. Biztos vagyok benne, hogy a vízhiány miatt is van az, hogy most ennyire behúzódott minden vad. Az, hogy délelőtt 11-kor a fővárosban egy vaddisznó legyen a metróban, azért az nem normális. Úgyhogy leállt a metró közlekedés korábban a 2-es metró vonalán a Deák tér és a déli pályaudvar között. A Kossuth téri metróállomáshoz szökött le szegény kis vaddisznó, akit aztán hát sajnos kilőttek, nem volt más lehetőség. Ha most valaki azon a vonalon közlekedik, jöhetnek a friss infók 0620 311 111.

Igazi mai sláger megy, augusztus 8-a van, és Rádió 1-es, hogyha valaki lemaradt június 4-én az Öleld meg a macskád napról, és azóta a macskánk úgy néz ránk, mint a véres rongyra, bepótolhatjuk ezt a hiányosságot, mert augusztus 8 a macskák nemzetközi napja. Van olyan, hogy macskavilágnap, február 17, október 29 macskák napja, ez ma macskák nemzetközi napja. Járma a cicáknak egy extra pástétom. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, a nagy klassz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleo Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
7: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban. Most csak 648 forint. Mindig Aldi.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
11: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki se nyílik az ajtó.
10: Így van.
11: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgyis levonja, nem?
10: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lop, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik. Olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
11: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerára, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
10: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői is, egyszerre 10-15 vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állt a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB-s fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszúdal, a Ferrari cseréltél Twingo-ra, a Rolex-et Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez.

volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is. Hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Eger megy, a vonalban várakozik valaki. Mi az üzenet? Halló?
1: Anyukámnak és apukámnak legyen jó napjuk, és anyukám meg aludjon jóba. Sokáig fennmarad.
0: Tudod miért? Mert annyira meleg volt, szerintem most nagyon sokan nagyon rosszul aludtak, úgyhogy jött egy kis enyhülés, amíg édesanyád ma már kipihenni magát. Téged hogy hívnak?
1: Dudás Noel.
0: Noel, 1-től 10-es skálán mekkora Rádió 1 rajongó vagy?
1: 11.
0: Az tök jó. Jó nyári szünetet, Noel, szia!
1: Szia!
0: Így indulunk nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: szakmait, nyerd meg páros belítődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Fantasztikus.

0: Mint számos ágytakaróra, vásárolj most a legközelebbi Jyszke ruházban, vagy a jyszke.hu-n. Jyszke, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Strong Fesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strong Fesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egy.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hétvégén is, mert tudom, hogy sokan a mai napon is dolgoznak, hát nem csak azért, hogy egyébként dolgozni szoktak hétvégén, de azért is, mert ez egy ilyen ledolgozós nap, az augusztus 8-a, az augusztus 21-i munkanapot előre ledolgozzuk. Hát már ahol, úgyhogy fel is teszem a kérdést Rádió 1-esek, ki az, akinek be kellett mennie ma dolgozni, és ki az, akinek egy átlag szombat a mai? 0623 111 111 a számunk. Fastboy, good life!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tayo Cruz dalát indítom, és felveszem a telefont. Hello!
1: Szia, Máté, Nóri vagyok. Ki az, akinek be kellett ma menni dolgozni? Hát én voltam becsületesen. 8-2-ig.
0: Őszorgalomból? Vagy nem engedett
1: el a fél? Bevállaltam. Én vagyok a vezető, a dolgozókat, nagy részüket elengedtem szabadságra, mondtam. Most bevállalom.
0: Mész az Zóti buliba este?
1: Tantfesztiválra nyertem jegyet nálatok, úgyhogy
0: ja.
1: Arra készülünk.
0: Oh. Hát,
1: sőt, szülinapi bulira is nyertem nálatok, úgyhogy én nagyon Rádió 1 fan vagyok.
0: És

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4 óra előtt járunk egy kicsivel, a következő órára is felsorakoztak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Kezdésként például Taylor Swift, aztán Calvin Harris is itt lesz. Az egykori szerelmes pár összehozta őket az élet. Jöhetnek a közlekedési infók is, nem sokára szétnézek az üzenetek között. 0620-311-111 a számunk, 5 órától pedig Cookie Mix-tel majd Before Party Show Summer Edition 2 órán át. Taylor Swift-tel kezdünk mindjárt.

0: Pizza Vita.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
2: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.

Magyarország legfranciább DJ-je,

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, még ebben az órában Kis Márti, aztán érkezik a férfi, aki úgy mondja David Guettát, hogy
1: David Guetta.
0: Bob Sinclair nevét úgy ejti, hogy
1: Bob Sinclair.
0: És pontosan tudja, hogy ügel valójában
1: Üzsel.
0: És ha stranton hamburgert rendel, azt mondja mindig
1: Hamburger.
0: Hát persze, hogy Kuki fog mixelni 2 órán át, 5 órától, 8-tól diszkós, itt aztán World is my radio show, amiben Tiesto guest mix lesz. Az

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Major Lazer dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. DJ Oti Show-jára tartó tömegközlekedő Rádió 1-eseknek fontos info, hogy több járatot is sűrűbben közlekedtet a Budapesti Közlekedési Központ, valamint rendkívüli buszjáratot is indít, hogy a rendezvényre igyekvők könnyebben juthassanak el az Óbudai szigetre. A közlekedési társaság közlése szerint a megszokottnál sűrűbben közlekedik a H5-ös hév és az 1-es villamos, emellett pedig külön buszjárat is segíti a rendezvényre tartókat. Balesetről kaptam sajnos hírt, M5-ös Budapest felé vezető oldal Kecskemét és Lajos Mizsek között a 75-ös kilométernél történt egy baleset, emiatt van azt hiszem a több mint 3 kilométeres torlódás. 0620 311 111 ez az elérhetőségünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! A közlekedési infók után pedig egy ausztrál-új-zélandi DJ-producer páros és egy fantasztikus kórus hozzá, egy ilyen igazi egymásba kapaszkodva éneklős dal, Shouse, Won't Forget You, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak ma is lágerme.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Én is, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a Lehűlés Rádió 1-esek. Ez, amit most tapasztalunk, én ennél picikét többre számítottam, bevallom. Ha valamit még megtanultunk az elmúlt egy hétben, az az, hogyha az időképpen azt írják, vagy ezeken a meteorológiai apokon, hogy 10% zápor esély az olyan, mint a randi végén, a majd hívlak. Jó volt veled? Beszélünk majd? Hát ez van, jövő héten még két nap nagyon meleg, aztán újra enyül az idő.

dolgozom, érkezik a Bad Habits, aztán jön Cookie, a Before Party Show, valami ugye két órás, Summer Edition, a nyára való tekintettel, 8-tól diszkósít, aztán World is My Radio Show. Én Kis Berti voltam. Every

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: einfach stumbling in.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen,
4: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
0: Fantasztikus!

0: Számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bája Alex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strandfesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Prometheus című számmal. És jól sikerült, a számcím nem változott, Prometheus. Most érkezik egy úriember, aki egy évvel ezelőtt ott volt a Rádió 1 Szülinapi Fesztiválon, igen, Gabri Ponte. Ott van mellette Jean-Paul, és

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
9: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
8: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
10: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerül. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
11: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
13: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Ráadásul 19 óra múlt 7 perccel, 7-7. A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Haló, haló?
2: Cucu vagyok, szia Kuki, szia!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Most már nagyon jó, tehát jöttünk haza egyhetes nyaralásból, úgyhogy hát még mindig ennek a hatása alatt.
1: Merre voltatok?
2: Kefalóniába.
1: Ez Görögország, ugye?
2: Igen.
1: Jó. Jó sikerült?
2: Eszméletlen jó.
1: Jó van. Szép volt a tenger, jó volt a víz?
2: Nagyon sós, de hát ennek az a lényeg.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérte tőlem az új Jennifer Lopez és David Guettával együtt a Save Me Tonight, ez a szám címe. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a lányomnak és a kedves férjének, Klaudiának és Gábornak, mert egyszer-kétszer ők helyettestettek minket a munkába.
1: Ja, értem.
2: Most mentek el nyaralni, de belföld, utána majd más, és nekik szeretném küldeni.
1: Értettem, uram, rendben, akkor köszönöm szépen a telefonát el, és jó pihit kívánok neked ma estére, jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy szia. Érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, a szám címe Save Me Tonight, itt a Rádió Egyen.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623 111 111. Remény, most kicsoda. Halló.
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Bográcsozni, az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marhapörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marhapörkölt, az jó. Na, figyelj, ma éhes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgős számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: De jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem.
1: Jó, oké. Rendben. Köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen. Szia, Kuki.
1: Ciao. Érkezik akkor a saját dalunk, Kánár Elgüt, a szám címe Fire, itt a Rádió Egyen. Sziasztok, Kuki vagyok.
3: Én pedig Kánár.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
0: Ez a

mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltus a végén hűséges hallgatunk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni? Ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána a
1: haza. Jó, van, oké. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnék kérni tőlem közben? Mesélj!
2: Egy Mobelt.
1: Ó, nagyon jó, a szám címet Don't Call Me Up. Szabatúni kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek, neked.
1: Köszönöm.
2: Kicsit
1: oké. Akkor még egyszer jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, így el sok vizet, jó?
2: Okay, cookies.
1: Ciao, ciao, szia. Érkezik a nunca con Mabel, igen, és a szám címe Don't Call Me Up.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az időre, önök fiúk, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ezek, ki mindjárt kiderül. Halló, halló!
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Szerbusz, David, hogy vagy?
2: Nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen. Örülök, hogy beszélhettünk, és akkor ugye rádióba köszönhetem fel a kislányomat, aki ma 2 éves.
1: Jaj, akkor boldog születésnapot kívülünk neki. Hogy hívják őt?
2: Patricia.
1: Patricia, szép neve van. Jó kislány, jól viselkedik?
2: Jó viselkedik, nagyon jó. Amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem?
2: Természetesen.
1: De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék küldeni ezt a dalt, vagy csak neki?
2: Hát küldeném még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig.
1: Ja.
2: De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messze vannak.
1: Ja, értem. Jó van. Akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is. Szia-szia.
2: Szia-szia.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik Juhász Geri. Mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este Balatonkeresre személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: De most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért izé.
4: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a Büki nagy felség egyik hatalmas dojnája.
3: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
4: Ugye? Ilyen, mohos töbörieken, igen, de állandó probléma van.
5: Most megfagynak, hát
3: na. Megy egy nagy nemzeti egyetért, és aztán jönnek a mohos töböriek.
4: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki húsz fok.
3: Mindenhol jól érzed magad, a mikroszó elhangzik.
4: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belöfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, de gyújtsatok kályhát, zabariek.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Mikrosért.

Köszönjük mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ma teljesen félőben vagyunk, hiszen DJ Otin vagyunk, de itt van Bárány Attila, Hanvai PJ és a játszoknál én DJ Junior.

0: hasonlítottak egymásra, nem?
1: Mennyiben?
0: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tame Impalával indulunk, és a Draculával, DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes

0: utána viszont House zene volt, Stardust-tól.
1: Azért mondom régi.
0: És most a Milky-től meg a David Guetta, a Milky-t nem tudom ki, a David Guetta, igen.
1: A tej.
0: Just the way you are.
2: Nem David Guetta volt, hanem csak a Candem.

0: Ez a Rádió Egy Esti Show, a Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetre se, nem is cover, és nem is csak új, mi mindent játszunk, mi vagyunk a Diszkosi, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája az ma hangzott el, az Attila felé a szádból. Attila, meg

0: egyébként csak a gáncsinálta
1: figyelni, de tényleg.
2: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
0: A Diana Ross szerintem megvan.
2: Azt talán igen.
0: De mondjuk lassabban kell mondani. Diana Ross.
1: Igen, Diana Ross.
2: Hát a Chaka Khan azt szerintem szinte
1: egyébként senkinek. Diana Ross most látom egy rövid ideig volt, vagy Pilzenben volt egy show.
2: És
1: nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, érted így külföldi. Akkor ott volt.
2: Jézus Mária.
1: És zseniális volt. I Coming Out, az a kezdet. Nagyon jó volt a show. De tényleg nagyon jó volt.
2: I Coming Out.
0: Igen, az retro.
2: Azt lehet, hogy nem.
1: Viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el.

0: True.
1: Csak igazi mai sláger, mert DJ Junior-ra bárját elő, sem hambai PG-vel.
0: Mert a Juniorok vannak ilyen retro igazi mai slágerek.
1: Van, persze.
0: Na, és ezekben nagyon sokat fog játszani egyébként ma este az Óbudai.
1: Nem, de képzeljétek el egyébként ezek érdekes dolgok, hogy tényleg ilyen nulla vizével, nem egy sima borítóval fölrakom, és nagyon, például a Sarah Perker 2 az 1 millió 6. Az 1 millió 6 a YouTube-on, a másikban ez a Laura Brandingen, az van 600 ezer. Meg jó, az Albano Romina Power felicsítás.
0: De tudod,
1: szeretik, akarják. Én tudom, hogy miért amúgy.
0: Igen, én is.
1: Na, miért? Na,
0: hát
1: miért?
0: Mert öreg.
1: Én
2: ezt igen, szebben nem, mondanám,
1: junior.
2: Hogy ez erre a szarára, mert ugye mennyi az 1 millió?
1: 1 millió 6.
0: Miért?
2: Az a szara, hogy ez azért van...

0: ezzel búcsúzom, ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek hamba, egy Pizsi voltam, szevasztok!
1: Én pedig azzal búcsúzom, hogy várunk mindenkit szeretettel ott, az a biztos.
0: Szóval after party a diszkosi DJ-kkel, ha jól emlékszem, akkor 22:30-22:45 környékén kezd hamba, egy Pizsi, 1 óra 20 perc után a Bárány Attila, utána a DJ Junior 1 óra 20 perc, szóval külön diszkosi helyszín lesz, tehát a DJ Otin, várunk mindenkit nagy szeretettel oda, és most búcsúzunk ezúttal, ez vadonatúj gyerekek, én játszottam a Made in Ibizán, és imádták, Jugel, Millie, La Britney. És ez a Stay Sexy, ez egy jó dal szerintem, egy jó kis Tribal House-dal. Ezzel búcsúzunk itt a Discosheet-ben, holnap este 8-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: zenekarait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indul a szombati külön kiadásunk, amelynek a csúcspontja, ne felejtjétek, Tiesto guest mixe lesz majd éjfél után, az első órában pedig szokás szerint a Loving Arms mixel. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, bízom benne, mindenki bírja még a nyarat, bár hogyha jobban belegondolunk, már nem olyan túl sok van belőle. Na minden esetre nem szabad csüggedni, mert jó zenéket hoztam el nektek ezen alkalommal is. Itt is van az első, ami Bibi Rexa és Fate lesz közöse, a New Religion. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World Is Már Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban és jó zenékben Juhász Gerivel és velem alá.

0: együtt is volt vele a Tomorrowland-en, együtt premierezték ezt a dalt. Hát Martin Garrix marketingből csillagos ötös.
1: Igen, élőben én ezt nem láttam, ezt a produkciót, de egyébként nagyon vicces, mert én amikor nagyjából így ultron voltam valamelyik fesztiválra, vagy valamelyik bulira, akkor azért vagy TikTokon, vagy Instagramon, vagy YouTube-on valahol mindig hát hanggal azért követtem a Tomorrowland fesztivált, úgyhogy nagyon érdekes zenei csemegéket, valamint kollaborációkat hallottam, valami nagyszerű zenéket. Úgyhogy nagyon várom már, hogy ezek meg is jelenjenek, de vannak nagyszerű zenék,

0: Frequencies legújabbja a Libidol, és ez egy ilyen fesztiválbounce-os remixben. Aztán döntsétek el, hogy tetszik-e, mert csak ennyi a lényeg. Ezen megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Radio Show-ban.
1: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World Is Mine Radio Show on Radio.

0: Rebecca közös zenével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek, hogy ma marketingben, mert hogy ez szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetre nagyon jól sikeredett, nagyon Rádió 1-es, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
0: 6.
1: Ez idei
0: ennyit
1: műsor.
0: A DJ-ről meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Szóval, az új

0: Közös dalban ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a szombati különkiadásunkat, merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már ezt Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradtan.
0: Ez a lényeg, Andi, és akkor jó bulit, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok.
0: Newfink, Antonio, valami Tiesto, ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől Nyúviké, mind a két lemez játszunk. Szevasz Nyúvik.
1: Szevasz Geri, hát ha az enyém, akkor azt viszem, hogy haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet. Tartsatok velünk!

ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális. Tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Coxot, a Swedish House Mafiát, Nakadait, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fért bele. De én azt gondolom,

kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett se onnan letölteni. Úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Run DMC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban. A Rádió 1-en. Úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: egyet halljátok, ez a Third Is Nine Radio Show szombati különkiadása New Week, te merre mész majd tovább innen?
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal, még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön

0: termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Millennium Mix-el egy óra múlva éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mix-el. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió Egyesek! Szia Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mix-et, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este!

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este, éjfélig Antonio a lemezjátszóknál, éjfél után pedig indul Tiesto egy órás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blond isnek az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó, laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blond is és a Money itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Is Mine Radio Show, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, én nem merem ész majd tovább.
1: Hajdúszoboszlóra veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom, erről posztoltam is több videót, ami

kamion vezetésre, ahol fel is mondtam, hogy hol lesz a buli és miről is szól ez. Úgyhogy hajdúszobozló kamion találkozó, és utána pedig egy kis pihenés, hátrébb vonulok, és elmegyünk Horvátországba nyaralni. Jövő héten viszont jövök vissza, itt leszek veletek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

elmúlt éjfél. Hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten. Tiesto egy órás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiesto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban.

0: iTunes és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper nyarat, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha már az előbb Tiesto Guest Mixét hallgattuk, de jó volt. Gondoltam, megfélem még egy igazi mai slágerléstől, ezért pörgött a biznisz. A folyadásban is jönnek a legnagyobbak, most Szigala és a Riptide, amit indítok, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 06.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: rádió kedvencek, hazai a külföldiek egyaránt, csak itt a Rádió 1-en.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszólónak talán túlzás, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön, az igazi mai slágerek között ez az egyik legnagyobb nyári favorit a Bumble-é, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: között.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Lói újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Lói, David Puente,

0: egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.